A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Let's do this! Yeah!

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk. Kattanj ránk.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ Radio.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Pay attention. Hello, I'm Jennifer Lopez.
3: Hi, this is Shakira.
4: Lego.
5: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
6: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
7: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Super DJ Radio. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Super DJ

Just get on down. So funky. Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: a Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes vasárnap délelőttöt kívánok! Minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak így 2026. 8.-9-én, hát egy csodás napra ébredhettünk. Szerintem ma nem is lesz olyan meleg, hogy 32 fokot mondanak az időjósok.

0: engem most más.
1: Így Csabi vagyok. Köszöntök még egyszer mindenkit így csodás vasárnap délelőttön. Hát kinek ugye? Főzéshez, kocsitakarításhoz, vagy éppen utaztok. Vagy persze melóban is veletek van a Super DJ Rádió földön, vízen, levegőben és tengeralattjáróban is. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó rádiózást. Persze a mai nap végig élő műsorokkal vagyunk veletek. 13 órától jön hozzátok DJ Simon, 15 órától DJ Surci, 18-tól Zsolt, és a napot live-ben zárja 20-tól. A mai kínálat, tartsatok velünk, és tudjátok, a nap 24 órájában van, csak tektek zenélünk, és emikeket ébresztünk, úgy mint ezzel a dallal tettem például. Fantasztikus bestiák, és a reggel túl messze van. Remélem, hogy finomakat főztök, úgyhogy szoktátok, megrottyintjátok azt a bizonyos bográcsot, hiszen ehhez remek idő van. És persze, ugye a rántottúcsok is repkednek majd a serpenyőbe. Hát akkor indítjuk ezt a zenei kalkádot. Következő dalunkkal például. Ő hozzánk az ében fekete hajával, Ina, román származású hölgyike. Zenének címe pedig Sun Is Up.

gyerekek rakócátlankodik itt nekem a bal oldal lejátszó, már mindjárt megbuherálom egy kicsit, elnézést kérek. Még be kell járatni. Persze a fantasztikus Arany Viber számunk tovább, és él, ami plusz 36 70 45 95 995 5-ös, ide várom az üziket. És a Istvánék voltak a leggyorsabbak. Hello, hello Istikém, sziasztok, üdvözletem nektek! Azt hitte nekünk csodás vasárnapi napot kívánom neked, kedves DJ Csabi, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, és a család már vár téged. Szuper, hogy újra hallhatunk, csodás napot kívánunk mindenkinek, és kezdődhet a szuper party. Partihoz kell majd scooter is, így van, kedves Istikém. Köszönöm szépen, érezzétek jól magatokat, és egy nagy pacsi nektek!

Balő kedves Mihálovics Józsefi, szia, szia Józsikám, üdvözletem nektek is, nagy pacsi, érezzétek jó magatokat, főzzetek finomakat úgy, ahogy szoktátok.

gyerekek. Azt mondanám, hogy egy jó nehéz hét volt ez a mostani, de jövőjétre is mondanak még kettőt, de egy kis meleget, de aztán megint 32 fok. Valahogy majd kibírjuk, ugye? És hát a héten így kedven észtem, hogy itt a környékben mindenhol esett az eső, hömpölygött a víz. Nálunk meg gyerekek egy csepp se, nem győzök locsolni. Ezt a fúrott kútról. Megyünk tovább Ina után. Krasznyi Krisztina és Master Voice közöse a Balatonról szól. Hát nem most egy kicsit ugye leapadt. Nem majd feltöltődik az.

ott van velünk kedves Bandesz is Csorvásról, a heggesztő. Szia-szia Bandeszki, üdvözöllek titeket is, szia Csabi, de jó, hogy itt vagy. Vagy ez heggesztő jelen Csorvásról, üdv mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta a legjobb műsorvezetőkkel. Nagyon jól mondtad, köszönjük szépen a stáb nevében is, kedves Bandesz, így üdvözölve is egy nagy pacsi neked. És úgy látom, hogy valami ütködsz is, mókolsz valamit. Egy kis állványkészítés volt most délutáni hotdog sütéshez. Kedves egészségetekre, finom legyen! A melóba persze, kitartás mindenkinek!

És hát tudjátok, még nem csapunk ám bele a BPM-ekbe. Ilyen szépen lassan bemelegítünk egy hagyma pucoló, zöldség pucoló zenékkel. Aki ezen már túl van, megkapjon magához egy kis kellemes italocskát, hiszen főzés el is dukál, ugye? Ez a feelingje, úgy is mondhatnám. Kábbis mi így szoktuk itt a kis asszonykámmal, ő is benne van a főzésbe ezerrel. Van velünk kedves Kellem, hogy Tomi is. Hello, hello Tomikám, sziasztok, nagypacsi, üdvözlet a családodnak. Hello Csabi király, üdvözlő innen Ugodról. Egész a családot és persze a rádió hallgatókat ezen a szép nyári napon. Köszönjük szépen Tomikám, érezzétek jól magatokat, nagyon-nagyon. És kedves hallgatók, többen írtatok és kérdeztétek, hogy mikor fogom feltölteni a műsorokat. Hamarosan ez is megtörténik. Így a péntek itt is, ugyan a pénteken volt egy kis beugró, aki esetleg arról lemaradt, majd meg tudja hallgatni.

Hát ugye nem is számít semmi. Csak ritmust legyen a fülünkbe, ugye érezd a ritmust. Mozgass meg a fazekat. Nincs rá vizet, van tyúk víz forra. Itt van belinketes Hudák András. Szóládó, hello, hello, Andicskám. Sziasztok! Szólád jelen Csabikám vasárnapon túlóra. Köszönöm szépen, Andris, a figyelmeztetést, meg a szavazatot is. Hát majd szépen kialakult, tudjátok.

Akkor egy kis időutazás 2010-ben. Afrikai Foszi Kupa ugye zenéje.

Kedves hallgatók, örömmel jelentettem, hogy elkészültem az új stúdióval, és tapétáztunk itt az asszonykámmal. Majdnem 3 hétig csináltuk, ugye közben dolgozni kellett. Mégis csak készen lettem, így péntekenben is tudtam jönni hozzátok adásba. Nyomtunk egy kis party time-ot, ugye? Van velünk kedves Zoli is, hello, hello Zolikám, sziasztok, üdvözletem nektek! Azt hitte nekem hello Csabi, csak nálam ment el a hang, nem kedves Zolikám, én voltam itt a ludas. Na szóval, szia Csabi, jó, sziasztok SD hallgatók, kellemes napot kívánok mindenkinek, Zoli Kőszárhelyből közben meg már megjött a hang, így van. Megbuheráltam egy kicsit, megcirkumbereáltam, ugye? Következő zenénk pedig kicsit átevezünk hazai vizekre. Hozzánk egy csapat. Itt bizony-bizony nagyon szerettünk. Szerintem még most is szeretjük. Ők pedig a Fiesta együttes és a Meddig Tart. Egy kis latiritmus itt a Super DJ Rádió, hogy mindenki finomat főzzön! Tordás Tibi megtekeri nekünk egy kicsit.

Ásvédelten Vibe jön egy kedves Bond, de ez megtisztelő üzenete. Azt hitte nekem jó egészséget az új stúdiót. Sok-sok műsorszórást kívánunk onnan. Nagyon szépen köszönöm, kedves Bond. Reméljük, hogy így lesz. És én rajta leszek.

kedves Isa István is írja megtisztelő üzenetét, használj sok egészséggel, jöjjön belőle sok jó zene is, legyen szünetlen jó a hangulat. Köszönöm szépen, kedves Istikém, a jó kívánságokat. Hát, ha jó Isten is úgy akarja, akkor meg lesz.

Megyünk tovább egy szuper csapattal, Bionda és Rio Dada. Egy olyan jó kis kavargató zene, tudjátok. Lehet kavarni a bográcsba a nyamit, meg a fazékba. Persze meg lehet fogni anyud is egy táncra. Lejöhetnek a képek a Viberre.

nem lesz fincsi az ebéd, akkor meg tudod, dá-dá. Tehát remélem, kedves hallgatók, hogy ezekre a zenékre majd táncra feldűnnek az ízlelő bimbóitok, az étel csiklandozza az Ádám csutkátok. Éjjó, éjjó, éjjó!

és ismételten Viber üzenet, hú gyerekek, igyekszek, ígérem. Kelemen Tamás, szeretek inni egy zenét, a Texture Tour, az Over the Night, köszönöm szépen, megnézem Tomikám. Köszönöm, valahol megvan.

is úgy, ahogy Alexia mondja, ugye, jól az énekesnő, hogy szeressem a hangját. Gyűrűt nyál, Sam is crazy.

ismételten Vájvel, itt van a linkedves István Gabriella. Hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek. Szia Csabi, életünk első palószevesét csináljuk. Én a férjemmel, illetve tegnap a fasított teljesen új formában csináltam. Paradicsom szószal, sajtal, tepsiben sütve, isteni lett. Úgy gyerekek, nálam belefolyik a mikrofonba. Gratulálok hozzá. Remélem finom is lesz majd. Jó zenékkel majd megfűszerezzük. Ti meg vigyázzatok a fűszerekkel, hogy beleborjon az ételbe. Nagy pacsi nektek. La la la la.

velünk, kedves Csoki Zsolti. Hello, hello, Zsoltikán felső tárgányban a nagy pacsi nektek. Szia Csabi, sziasztok, szuperek felső tárgány jelen.

szerintem, kedves hallgatók, mindannyian egy kicsit őrültek vagyunk. Tudjátok, amikor ránk jön a dili. Itt van velünk kedves Ilcsi is, kedves Hudi párja szólárról. Szia, szia, Ilcsikém! Szeretnék én egy zenét. Megnézem, kedves Ilcsikém. Érezd jól magad, ha éppen belózol, vagy éppen főzőcskézel, vagy csak úgy lazulsz, mint a kazán, lazán, ugye? Figyelj, jöjj hozzánk egy nagy ikon! Tudjátok, olyan simulós. Olyan ellazítós. Vagy kortyolgatós. When I saw you standing there, Romanov. I love you, thank me. A bell

ismételten Vibe-ödött, kedves Ilcsi pedig még a következő üzenetet írta a számkéréshez. Szia Csabi, nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek! És persze küldené férjecskének. Köszönöm nagy pusztai sekedés Aninak is. És persze mindenkinek küldené szerintem, kedves Ilcsi! Igazán nem mástól, Pánok Grasztól, Dan Fleet-től. Boldog igazán! Akkor Ilcsikém szóljon kérdéssel itt a Super DJ Rádió mindenkinek is, mindenhova is, mindenhez is.

0: veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu.
1: Itt van még velünk, kedves Strong Ricsi, Brooklyn királyunk. Hello, hello, Ricsikém, sziasztok, üdvözletem nektek is, nagy pacsi. Hello, Csabi király, szép napot mindenkinek, Péri Ellen, köszönjük szépen. Akkor, kedves hallgatók, én azt kívánom mindenkinek, legyen boldog, szuper napja.

És itt van velünk kedves Tóth Mátyás is Viberünkön. Hello, hello Mátyás, üdvözletem nektek. Üdv Csabi Csora, szép napot, szuperek, legyen tánc. Köszönjük szépen kedves Mátyás, kaptam egy képet is. Kedves egészségedre.

ismételten Vibe user, itt van Malin kedves Pityesz is. Hello, hello Pityesz, üdvözletem nektek, hello Csobi király, szuper, hogy már előkerültél. Nyomod a legjobb zenéket, köszönöm szépen. Legyen minden hallgatónak szép napja, kívánok minden jót az új stúdiónak, minél több időt töltsél el benne, és a hallgatókat szórakozott a sűrűbben túlóra, ami be kell pótolni a hiányt, amíg nem voltál pacsi. Köszönöm szépen, kedves Pityesz.

És itt van velem a zenebubusunk, Lága Faterom, hello, hello, Fater. Azt itt nekem, szia Csabi, egy nagy ölelés neked. Szeretek kérni Depubiktól egy zenét, megnézem kedves Fater kérésedet, kicsit türelmet kérek szépen gyerekek. Zenei kérésekkel kapcsolatban, mindjárt megy az úgy. Viszont repülők után megyünk tovább kedves Kelemen Tomi kérésével, hiszen kértem egy nagyszerű Jordan zenét. Előadó nem más, mint Texture, Share Over the Night. Remélem mindenki jó halad mindennel is.

Gyerekek, ez ezen a nagyon-nagyon jó őrítő, egy kicsit ugye lassan szerintem mindenki felébedi 10 óra 42 perckor, akinek rövid volt az éjszakája. Mindenki arra gondol, amire akar, tudjátok. Hát én már fel voltam 5 órakor, elocsoltam meg ilyenek. Megittam vagy 10 kávét, annyit nem 5-öt.

ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Denisza. Szia, szia Denisza, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia Csabi, örülök, hogy újra a zenéjére főzhetek. Köszönöm szépen, aranyos vagy. Szeretnék egy számot küldeni a Vajkóczi Kemény Magnak, Moncsinak, Matyinak, köszönjük a tegnap esti szuper partit. Testvéremnek, öcsének, aki melózik, kitartás neki, Veronikának és páromnak, Tibinek. Nagyszerű kedves Denisza, örülök, hogy jó volt a buli. Amire most is jó ízitek magatokat, finomokat főztök.

0: Superdj Radio. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Itt van velünk, de Szabó István és Kemenes Pálfáról. Hello, hello, Istikém, hát el voltatok veszve. Üdvözöllek, örülök nektek. Hello, Csabi, Kemenes Pálfa is jelen. Jó rég voltunk, vagyis mikor mi voltunk, te nem voltál, hogy mindegy. Vagy fordítva. Így van. Ha megvan, szeretném kérni Gabby Porter. Megnézem, kedves Istikém. És nagyon-nagyon örülök, hogy így vagytok. Hát tegyétek továbbra is, ezt maradjatok a Super DJ Rádióval. Nem tudjátok, csak nektek zenélünk. Kedves Istikém, úgy megjegyezném, hogy a zene, amit kértél Gabby Porter, vagy Gerolin, ez egy nagyon-nagyon jó zene, nagyon-nagyon szeretem. A kedves hallgató, a következő zenénk szintén egy kéréses kedves faterom kérte, aki már túlélte ugye a melegeket. Pihenj, fater, élvezd a zenét. Leves meg, vagy visszük. Egy magyar csapatról van szó. Sajnos énekese már nincsen közöttünk. Múlt héten vasárnap volt nálunk itt a Republika, hogy a Republik együttes ennék zenekara. Kis dalokat énekeltek, innen hallgattam a udvarról, már nagyon közel volt hozzánk. Nem most cipő érkezik hozzánk fantasztikus hangjával. A zenének címe pedig Neked könnyű lehet.
3: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Radio. Neked zenélünk.
2: Tudjátok, zenei kavalkád, minden ami sláger DJ Csabival.

0: Amire akarok, ugye?
1: Amire akarok!
0: Mondjuk egy jó kis akarok, ugye?
1: Amire akarok!
0: Mondjuk egy jó kis hűsíti koktélra ilyenkor.

is itt van velünk, a mi Humor Heroldunk, Ringfaragó mesterünk Házi. Hello, hello, Házi, sziasztok, üdvözlöm Ritát is. Üdvözlet a hallgatónak, szép napot, Csabesz. Szeretek én egy Moho Sapiens, Angyal Bőve című számot, ha lejátszanád, azt megköszönném. Megnézem, kedves Házi. Előtte még érkezik hozzánk, Gary Porte és Gerlin. Ez a Szabó István kérésére. Spálfára, mindenkinek szuper kedve legyen.

gyerekek, nagyon lakozunk itt a technika, hát egy kicsit melege van az internetnek, elnézést kérek mindenkitől, megyünk tovább, kedves házi kérésével, Mohó Sapiens is az Angyal Bőrben.

0: és ismételten Vibe üzenet, hogy a Szabó István megköszönte a zenét, köszönjük a zenét, nagy királyság volt, nagyon szívesen én is köszönöm a kérést, kedves Fater is megköszönte, nagyon szívesen neked is, és vigyázz magadra!
1: Kicsit más, adja a bőrben minden kicsit más.
0: Igen, ugye angyal bőve kicsit minden más volt. Azért csak túléltük ezt is. Persze, hogy a sorozatot is nagyon szerettük. Mostanában is megy valamelyik adón.

És ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Jani megtisztelt füleivel. Szia, szia Janikám, üdvözöllek titeket is. Szia, Csabi Jani vagyok. Kisbérről, oldal a sütéshez kérnék szépen egy zenét, méghozzá nem mástól, mint Magic Café-től a Szélt. És köszönöm szépen Szélte Bort mindenkinek, Janikám. Sok szuper zenét nyomott ugye Magic Café-r is. Remélem a következő zenével majd feldobom a kedveteket is. És finom lesz ez a bizonyos oldalas.

és itt van velünk kedves Rita is. Szia, szia, Rita, neked is jó reggelt. Rövid volt az éjszaka, ugye? Szia, Csabi. Csabi bácsi, jó reggelt mindenkinek. Köszönjük szépen nektek is, érezzétek jó magatokat. Ugye, mikor pihenjen az ember, hanem vasárnap. Hiszen ugye tegnap munkanap volt. Hát, hogy nem mindenkinek, én is dolgoztam.

0: és ismételtem Viber üzenet, kedves Tóth Mátyás üzenete, az első 2-3 kiképzés, a maradék 8 hónap, vagyok szivatás. Hát kedves Mátyás, nekem nem úgy volt, de mindegy.
1: Egyedül téged keres, kinek beszélnek, úgy talán te vagy az, ki most a reményt adta, hát benne.

Kedves Ita, újabb üzenete, hát nekem meló van, de holnap már pihi. Hát Itám kitartásra melóban. Aztán meg pihenj egy nagyot, szusszanj. És persze hallgassátok a Super DJ Rádiót. 13 órától ékezik hozzátok DJ Simon, 15 órától DJ Surci, 18 órától Zsolti, szóval pedig Lime-en.

kedves hallgatók, a következő zenénk a jó kis kavargatós, leülős, kortyolgatós lesz. Mozsi is megtisztel füleivel. Szia, szia, mozsikám, üdvözöllek titeket, és szép napot és szuper adást kívánok neked. Csabi, most épp Romániában hallgatunk barátnőmmel. Nagyon jól teszitek, köszönjük szépen és jó szórakozást. Mondottam, a következő zenénk. Tudjátok, milyen az, amikor a buli elszabadul?

senki látta ki nem ezt a filmet, Project X. Az előadó pedig nem más, mint Hands of Lee-ról. So yeah, yeah.

Kedvesen is megköszönt a zenét. Nagyon szívesen, Janikám! Itt van velünk kedves Pityesz újra, és azt írja nekünk Csabi, pörgessük fel a zenei kavalkádot. Kérném szépen, nekem kellene, hogy a Transmission küldön neked is a hallgatóknak, rengeteg piros szívvel. Köszönjük szépen, kedves Pityesz, megnézzük kérésedet.

megtisztel bennünket, kedves Lovász Karcsi is. Hello, hello, Kereszkám. Sziasztok, üdvözletem nektek is. Hello, hello, Csabi király. Szép vasárnapot kívánok az egész családnak. És ha kérhetnék egy jó kis hidegrázós tiesztót Katalin lányomnak, aki fülesen hallgat, mert utazunk, köszönöm szépen. Legyetek üdvözölve, kedves Kereszkám. Nézzük kérésedet persze neked is. Kicsit türelmet kérek szépen. Minden kedves zenekérőtől. Persze ugye azért közben főzitek ugye az ételeket. Meg persze, hogyha tevékenykedtek, az is ugye jobban halad a Super DJ rádióval.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hát bizony, hogy ebben a filmben jó elszabadul ez a buli.

Vérpes DJ Transmission. Ebben a zenében viszont segítettek kicsit Armin van Buurennek, Kleinnek. Kis mondatám már gyúrták egy kicsit erősebb BPM tartalomra.

ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Mátyás. Szavasz barátom, jöhetne a Metallicától valami vajkóciatok Stefánnak Skóciába, köszi. Nézem kedves Mátyás, neked is a kérésedet. És érezzétek jó magatok, egy nagy pacsi, hogy itt vagytok velünk. A vajkóci kemény mag, ugye?

van velünk kedves Svenci, Csabi, Druszám, hello, hello, Csabi, üdvözöllek titeket is, szia Csabi király, túlról egyik azért DJ Simon kérésére lesz, ugye, és jöhetne a legújabb scooter is, nem tudom, kedves Csabi, DJ Simon ilyet nem kért tőlem. Ő biztosan érkezik hozzátok 13 órától. Meg mindjárt belekukkantok az adásterbe, ha valaki beírta magát utánam, hogy nekünk ezt is figyelni kell ám.

kedves Csobi szeretne kérni egy új scooter zenét, mert nézem, kedves Csobi, neked is kérdésedet. Pici türelmet kérek szépen, kedves hallgatók. És itt van még velünk kedves Kovács Laci is. Szia, szia, Lacikám, üdvözöllet titeket, és szia, Csobi. Project X, igen, a legjobb házi buli lényeg, hogy másnap legyen jó zenélés. Igen, mert másnap ugye nem kell rendet rakni, de a saját házadban rendezed. Úgy gyerekek, de sok szó volt nekünk is, ilyen garázs buli. Másnap meg bent ugye a megbeszélés, hogy is csináltad, mit csináltál, hogy volt, mint volt. Na igen. Persze, mikor mondták, nem hitted el, hogy te voltál. Volt az a szőke? Vagy barna?

DJ Tiesto és a Break My Fall. Ez is kereszt szóljon lányodnak. Szeretettel a Super DJ Rádió stábjától.

gyerekek, az öreg Tiesztól cseszi álmat rezett rendesen. Úgy, amit csinál a csávó. Itt van valami kedves Tóth Pátyás is ismételten. Azt írta nekünk, emlékezzünk William Orbitra, a Lego Force Trick-tel. Igen, sajnos itt hagyott bennünket egy újabb ikon. Nagyon sajnálom.

0: És ismételtem Viber üzenet, kettes Bondes üzenete, Csabi lehet-e kéne a Love Message-től. Love Message-et, ugye a szerelmes üzenetet. Küldeném ennek a szuper hallgatói csapatnak, aki összejött a mai napon. Kettes Bondes, nagyszerű ember vagy, köszönjük szépen, szerintem a hallgatók is, én is, csodás zenét kértél. De előtte megyünk tovább. Kedves Mátyás kérésére jön egy kis Metallica. Ismét egy kis pihentető zene. Aztán viszont nem pihenünk. Nem belecsapunk a lecsóba úgy, hogy kell. És engedjétek meg nekem, kedves hallgatók, hogy ezt a zenét elejétől a végig lejátszom, hiszen ez szerintem így illik.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

és ismételten vibe-üzlet, itt van kedves Norbi. Szia, szia Norbi, üdvözöllek titeket is, hello DJ Csabi. Szeretném is kérni egy zenét, gyerekek, Szamilától. Szeretném kérni is küldeni mindenkinek, nagyon szépen köszönöm, Pacsi további szép napot. Nézem kedves Norbi, a pici türelmet kérek szépen, nagyon sok kérés van még előtted is. Érezzétek jó magatokat. Hát úgy látom, kedves hallgatók, hogy ennyi kérést nem lehetám 12 óráig teljesíteni, úgyhogy maradok veletek egészen 13 óráig. Belepillantottam az adásterbe, így Simon 13 órától jön hozzátok, gyorsan be is írom magam.

kedves Zoli ismételt üzenete Viberünkön, amelynek száma 2036704599995-ös. Nálunk egyszer a házibuli alkalmával a 7. emeleten valahogy beragadt a füstgék gombja. Önpölygött ki a füst az ablakon, ránk akarták hívni a tűzoltókat. Azt hitték, tűz van. Hát igen, Zoli kám, a füst az azt jelzi. Nekem még nem ragadt be a gombom. Elromott a szivattyú, de megjavítottam. Nekem egy 850-es Antari van. És itt van velünk kedves Kaszab Timi is felébredt. Szia, szia Timikém! Szia drága Csabi, ülj minden kedves hallgatónak! Most tudtam kapcsolódni, remélem 13-ig vagy. Köszönöm szépen kedves Timi, igen, éppen most írtam be magam. És érezd jó magad, bármit is csinálsz. Boltba nem menj, nem kell. Csak egy jó kis Metallica után megyünk tovább kedves Bandesz kérésével. Szeretek én egy szerelmes üzenetet. És sok-sok Eurodance előadó van ebbe a dalban. Scooter. Good 96, Sex Apple, Next, Fun Factory, csak a java, ugye?

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Így van, nem állunk meg egész nap, élő műsorok.

És ismételtem Viber üzenet. Üdvözöletjük köreinkben, kedves Stefán Skóciából. Hello, hello Stefán, üdvözletem nektek is. Sumi Csaba ezt ma is királya műsor, ő minden szuper hallgatónak innen Skóciából. Esetleg, ha megvan, letolnád az a Trance Operát. Menjen Vajkószra meg Kőszegi Gabesz kollégádnak. Ide Skót felföldre, persze minden Skót magyar hallgatónak is. Köszönjük szépen, kedves Stefán, neked is megnézem kérésedet. Érezd jól magad. Nekem innom kell valamit.

már ugye itt is melegszik a stúdióban az idő, megy itt nekem két ventilátor. Hát annyira táncolok már, hogy sem csöpög az orra van az izzadság. Hát még a következő zenére.

Kedves Bandesz is megköszönte a zenét, nagyon szívesen, kedves Bandesz! És kedves Kaszab Timi is megírta a mai menü, gyerekek, attention! Borsó leves csinálok, meg tököt. Timike a tökkel óvatosan. Megvan ananászos csirkemell rizssel. Nagyon finom jó étvágyat kívánok hozzá. Tudjátok, hogy még kell a védőital? Meg ne süljenek a tojások.

0: Alkotásban szintén egy kérés, kicsit átmentünk itt kívánság műsorban, nem baj az. Holbig a kérése fog jönni hozzátok, Samira. The Will in Unknown Eyes.
1: Százalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Kezdve senti Jobi Dutám érdeklődik, hogy megvan-e nekem esetleg a Scooter legújabb zenéje, No Revid. A Jobikám. Hát persze, hogy megvan. És nem sokára indul is a felvétel. És persze a kérésekkel is folytatjuk a műsort. Pici türelmet kérek szépen mindenkitől. Mekkora szinti van, gyerekek. És kedves Mazsi is megírta a menüt. A romániai barátnőm karalábé levest főzött húsgombóccal, isteni finom volt. Hát azt el is hiszem, kedves Mazsikám. Nagyon fincsi kajcsi.

és itt van velünk a mi Csipke Rózsikánk. Encsike felébbet, hello, hello. Halló, szia, kedves DJ Csabi, sziasztok, szuperek. Encsike is megérkezett, csöppet ellóttam, de se baj. Vasárnap van, így van. Csak a műsor elejét sajnálom, gyönyörű szétabot kívánok neked és minden kedves SDL hallgatónak. Lassan jó étvágyat korán kelőknek. Ebétezz, mi magamnak a reggelihez. Jó adást kívánok, pusztjuk a Encsike. Köszönöm szépen, és kedves Encsike, nem maradtál le, hiszen a műsort rögzítem. El fogom majd tölteni a Super DJ Rádió kedvelők oldalára. Mi nem vagytok tagok, akkor jelentkezzetek. Lehet szólni barátok, ismerősnek, szerelmednek. Kedves magyar sínből fog enneteket engedni, vagy bármelyik adminisztrátor, moderátor. Jó szórakozást is, jó ébredezést neked.

kedves hallgató, néha-néha elcsippentek egy-két illatot itt a konyhából. Feleségem is tüstjénkedik. Már biztos fincsi lesz, én is jó bekajálok majd 13 óra után. De addig még le fogok nektek pörgetni egy pár slágert itt a Super DJ Rádión. Méghozzá most pedig jöjjön tejfölös hajó barátunk. Jaj, a vérem meg pezseg. Remélem a húsleves is otthon. Na is persze, egy valamit ugye nem felejtettetek el. Feltekerni ezt a bizonyos hangerő gombot, hogy a 19. szomszéd is jó hallja, hogy a Super DJ Rádiót hallgatjátok.

egy újabb Viber üzenet. Kedves Zolit, szeretnék én egy zenét. Rajta vagyok, Zolikám. Kedves Iső István pedig azt hívta nekem. Erről beszéltem, buli van. Köszönöm szépen, Isti, meg a nagy szívet is.

0: kedves Varga Józseftől kaptam egy képet, ott a szobában, gyerekek, mi van ott? Mi az atomerőmű, vagy mi az? Kurikám, ez király nagyon. Azt hitte nekem, nyugi adunk neki. Ott már szerintem repedezik a mennyezet, hogy beindul az erőmű. Ez az. Megyünk tovább, hiszen tudjátok, meg már szerintem unjátok. Na még egy scooter, mit szóltok hozzá? Érkezik hozzánk a Ray from Outer Space Jerukos remixben. Hiszen így feedbackszer is ugye. Néha összeáll nagy nevekkel és csinálnak egy jó kis zenét. Ez következik most itt a Super DJ Rádión. Hiszen erre ugye mindig ládúplázunk, vagy triplázunk.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

Szerintem, aki most ébredezik, annak kávé se kell. 150 BPM-en. Kedves Bandesz pedig írja, volt egy kis hiányérzetem. Hoppá gyerekek, 10 órától hová lett Tencsike? Na de meg lett, megám. Itt van ő csak. Uncutkodik mindig.

ismételtem, vibe, mondom, hogy itt van Encsike. Drága DJ Csabi, akkor a jó értem. DJ Simonik lesz, tehát nincs üres járat. Így van, kedves Encsike. És köszönöm szépen a túlát előre is. Ő is jut eszembe, kedves Csabi, jössz még nekem. Illetve drága Mazsinak. BTS zenével, ha még ha nem küldted neki oda a gyönyörű Erdélybe, köszönjük a pusztjuk a Encsike. Nézem, kedves Encsike, neked a kis kéréseteket. És itt van velünk kedves Erika is. Szia, szia Erika, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, scooterből sosem elég. Szerintem azért is meg lehet tudni. Én két órás mixeket szoktam bele hallgatni, mikor melózok. Valahogy én nem unom meg, de biztos van, aki igen.

Kedves Enci Csobi meg azt, hogy a scooterrel kapcsolatban három magyar igazság, egy a ráadás. Kedves Csabikám, ez még scooter. Most érkezik hozzátok kedves Stefán kérése. Zenős két egy csodás zenét, de is én nagyon szeretem. Méghozzá egy Jomandra Rádió remixben fogjátok hallani a Trans Operát.

itt van még velünk, kedves Bogi Árpád is megtisztel. Szia, szia Árpikám! De jó, hogy itt vagytok ti is. Üt szétapot itt volt, nagy vihar szombat délután. Ezekről a zenékre öröm a tetőn izzadni. Úristen gyereke, kaptam egy képet. Árpikám, nagyon sajnálom. Hát kitartást nekik, és sok erőt kívánok. Milyen ilyenkor is a Super DJ Rádiót hallgatjátok. Remélem, hogy helyre tudjátok majd hozni ott a károkat. Hát akkor induljon ez a bizonyos trance opera. Hát egy operát szeretek. Ez pedig pont ez a zene.

És kedves Encsika, újabb üzenetet, de aranyos ez a bandás heggesztő úr. Korvásról üvdi is, pusztjuk a neki is. Én meg azt hittem, hogy a scooter miatt volt hiányérzete, de tuki. Kedves Encsika, minden ér is az volt. Kedves hallgató, meg kell mondjam nektek, hogy én ismét fantasztikusan nézem veletek, én olyan hihetetlen frankó kis üzeneteket küldtök így egymásnak is, és nekünk is. Hát bizony ezek vagytok ti. Köszönjük nektek!

itt van még velünk, kedves Ferenci Róbert is beköszön ide a Viberre. Szia, szia, Robikám, üdvözletek, üdvözletem nektek is. Nagyon nagy szuper az az opera, csatlakozom. Én is főzőcskézek. Finom legyen, kedves Robikám, és köszönjük szépen, hogy megírtad nekünk. Megkeverjük, kavarjuk itt a dolgokat, gyerekek. Úgy, ahogy szoktuk már lassan. Álljátok, mikor is indítottam ezt a műsort? Szem 4 éve augusztusban. Hoppá! Van egy évforduló?

Kedves Stefán pedig azt írta, mekkora ez a nóta Csaba ez, hogy Scooby tesán mondaná, ura bíj. Szerintem mindenki tudja, mit jelent, csak ugye nem mondhatjuk ki. Zendél előtt van.

Remélem, kedves hallgatók, azért aki dolgozik, ugye, és persze így a közben tudja hallgatni a Super DJ Rádiót, annak is szuperül telik a munkaidője. És hát minél előbb azt kívánom, hogy teljen le, és hogy jön az a megérdemelt pihenés. Éppen jöttünk az, ugye Jászberényben van most ez a Csangó Fesztivál, kicsit sétálgattunk és láttam, hogy mentek éjszakára, buszolnak, nagyon sajnáltam őket.

0: akkor kedves hallgatom, tudjátok, Super DJ Rádió egészen a 80-as évektől játsza a slágereket ugye napjainkig. Hát most jöjjön egy olyan zene, hogy most rá még nagyon-nagyon sokat hallgatok az autóban. Előad a Nova Scotia, Stand By Me. 2025. június 20-án jelent meg ez a zene. És hát erősebb BPM tartalomon fog pörögni itt a Super DJ Rádión. Na figyelj!
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

kedves Encsika újabb üzenete. Mi is köszönjük, drága Csabi, vagy nekünk így már 2022 óta, és erősíted az SDL szuper csapatát, és minden egyes vasárnap elvarázsolsz bennünket a zenei kavalkáció műsoroddal, szuper zenékkel, kérések teljesítésével, egy szóval közcsike. Nagyon szívesen, Encsike. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. És persze tudjátok, hogy ezekkel az üzenetekkel kulingoljátok ám a műsorvezetőt. Nem gyengén ám. Csak a Nova Scotia után és a Stand By Me után jön egy olyan előadó, akit szerintem kevesen ismeritek, és kevesen tudjátok, hogy ő se Agnes Vanilla néven kezdte, hanem volt egy olyan együttes, ugye a Jordan's korszakban, illetve a Rave korszakban, Message. Az énekes ugye Agnes Vanilla, kicsit segített neki dr. Szakácsi László. Ez fog pörögni itt a Super DJ Rádion, BPM számunk pedig 174.

melyik együttes is külföld együttesre hasonlít? Aki tudja. Aki megmondja nekem, az nyert tőlem egy Super DJ Rádiós kústartort. Na várom az üziket a Viberre, 2035-70-95-95-95-ös, aki leggyorsabban megírja nekem. Egy külföldi együttes hasonlít a Messzis című zenekar. Ha már évforduló van, egy kis játék. Van egy kedves Sík Sándor, küldött nekem egy üzenetet. Sándor Sándor nem jó megfejtésed, és gyerekek, meg is jött Nagy Ati, hello, hello, Nagy Pacsi, Dűne, így van, meg is nyerted. Köszönöm szépen, hogy megírtad. Hát igen, igen, kedves Szabó Gabi is itt a Brüntjen, nem. Csó István is, Jászín Végnene, ő Brüntjen, de nem az, hanem a Dűn együttes. Hát szinte hangja is ugyanaz volt, hogy Ájnes Vanillának. És ugye úgy, ő is ugye alapított egy zenekart, ugye ő volt a Message. De Lányi Lanának is volt, tudjátok, egy zenekara, New Time együttes, és egyből a Cosmix-szal kezdte. Kedves Kármely Gergernek is jó a megfejtése, Messzis Dűne, igen. De megvan ugye a mai nyertesünk. Kedves Nagy Ati, köszönjük szépen. Kis felesége majd felveszi veled a kapcsolatot, és akkor megbeszéljétek, hol menjen a kústartó. Mindenkinek köszönöm szépen, aki megírta, Nagy Pacsi nektek.

és mindjárt meg is fogjátok hallani, hogy miért is hasonlít rá, hiszen érkezik hozzánk Düne. Kedves Fenci Csobi pedig azt írta nekem, gyerekek, azért habarás közben megírni Düne elég nehéz, így van. De köszi szépen, nagy vagy. Na figyelj, szuper!

kedves nagyat is. Azt hittem, de jó hallgatlak ám csak. Hoppá, úgy látom meló van, egy kis motorszerelés, kitartás benne Ati is. Akkor neked is teljesült a kívánságot, hiszen azt hittem, nekem jöhetne egy kis dűne.

És ugye a dűn stílusát illeti, évkorszakban nagyon-nagyon sok volt. Ugye nem úgy emlegették, hogy Happy Hardcore. A csapat ugye ezt a stílus képviselte a 90-es években. Sok más csapat tette ezt. A rave pedig ugye egészen más stílus. Ami ugye Angliából ered. Illegális helyeken szólt, kisebb szemekben, aluljárókban. Nem is volt más fény, csak Robbie meg sokkoló.

kedves Víg Sándor pedig azt írja, mintha csak az előző németül énekelne, így van, kedves Sándor. Új is lehetne mondani, hogy jól lekoppintották őket. Szerintem szuper zenéket énekeltek.

És hát kedves hallgatókat, azon kaptam magam észre, hogy itt már 11 óra 58 perc van nem sokára, egymáshoz simulnak a mutatók, és hát remélem, hogy mindenkinek elkészült a finom emédjei vasárnapra, aki pedig még melózik, vagy még sütögeti, szaggatja a pogácsát, annak még folytatódik a zenei kavalkád egészen 13 óráig, én ismételten nagyon sokan kértétek a túlórát, örömmel teljesítem ezt a kérést. Mindenkinek továbbra is jó szórakozást kívánok, a melóban lévőknek, kitartást, akik mennek délutára. Hallgassátok a Super DJ Rádió továbbra is, hogyha tehetitek.

kedves Mozsi pedig azt írja nekünk, köszönöm szépen remek zenéket, Csabi, mennem kell, hív a vasút, vár a MÁV. Az úgy is késik, Mozsi, ahogy a vonat nem vár. Jó hallgatózást kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, kedves Mozsi. Hogyha megvan az applikációnk, akkor viheted magaddal a Super DJ rádiót. Mivel kedves hallgatók, így 12 óra táján. Jöjjön hozzánk egy zene. Szegény kedves Kóbor János. Sajnos már nincsen közöttünk, hogy az Omega Front embere. Viszont van egy nagyon szép, csuda szép lánya. Úgy hívják Kóbor Léna is. Elénekli nekünk ezt a bizonyos gyöngyhajú lányt. Így ebéd időben.

És ismételten Vibe üzletket, és Ferenci Róbert pedig azt hitte nekünk, szuper volt a délelőtt veletek, köszönöm szépen. Kedves Robikám, maradj még velünk, hogyha teheted. A futárban pedig megyünk tovább. Éros Szamazotti fog ékezni hozzánk, egy jó kis ebédelős kajáló zene. És a Rók Nagyi Tina Turner ködöse. Cosa es la vida, na figyelje!

És kedves Kaszó Timi, szeretnék írni egy zenét. Mit hozzánál más, mint a 220 feled, ha még nem volt. Nézem, kedves Timi, valami is kívánok mindenkinek jó szórakozást, persze az ebédhez nagyon jó étvágyat, aki készen lett vele.

És akkor érőszám az otti pillanatúján után menjünk tovább. Két hozzá nem más, ami Niji Ilammal és a Big Boom. Na bummoljunk tovább akkor, gyerekek!

És ismételten vibe jött, kedves Encsike, édes Istenem azt írta. Mekkora mindkettő, szuper vagy Csabi. Igen is éroszram az ott imádni való, de együtt zseniálisak. Én személy szerint nagyon szeretem őket. Hát Encsike, szerintem kevés ilyen hang van, mint ami ő nekik volt. Nem is ilyet Tina Turnernek. Éroszram az ott még kemény gyerek átharapja a jéghegyet. DiCaprio, ugye? Nagyon zseniális páros.

0: Botatban vagyunk, megyünk tovább, kedves Kaszop Timire kérésére. Szeretnék kérni azt a zenét, hogy 220 felett, hát akkor Timike induljon kérésed.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
0: Ismételtem Vibe-el, itt van velünk kedves Aaron Stone. Hello, hello Aaron. Azt hitte nekem, szia Csabi, hol lehetséges visszahallgatni a mixeidet? Ez is Aaron, fel fogom tölteni majd az adásokat a Super DJ Rádió kedvelő oldalára. És rám keresel, privát Facebook oldalom is fel szoktam tenni. Hodor Csabi, DJ Csabi néven keresd, és ott majd meg fogod találni. Marosan fel fogom tölteni az elmaradt műsorokat is. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, érezd jó magad.

kedves Varga József is megírta nekünk ezt a fantasztikus üzenetet. Ezt betalálta a tesó, a párom kedvenc zenéje, köszönöm szépen, a DJ Ilámra gondoltál. Kaptam egy képet is, vagyunk kedves párjával. Köszönöm szépen, és érezzétek jól magatokat továbbra is.

kedves Encsike újabb üzenete, nagyon aktív vagy, kedves Encsike, köszönjük. A drága Kaszab Tibinek köszönjük szépen a szuper ösztönző zenét. De Encsike még a 220-ra kapcsol se lesz ebéd. Max reggeli ebéd időben. Amely az Encsike majd készhez, egyszer este ebéd lesz. Figyelj, szuper, jön egy zene hozzánk 2012-ből. DJ Andy. Napjainkban egész közkedvet kis zene ez.

0: Chubby.
1: Ladies and gentlemen, please welcome DJ Andy on Electronic Production.
2: A kék mami, ugye? Na gyere, szuper, tarts velem!

újabb vibe-özet, kedves Encsigétől Enyed Drága Csabi. Hát egyre nem ismersz, Encsige. Mindig mindenkinek sokat ír és pörög ezerrel egész nap, mint a Rigli Spirit, hogy nem Encsige. Szerintem túl jól is, jól teszed, köszi.

mikrofonban egy kedves kőmart, ez is Hello Alateszkám, sziasztok, nagy pacsi nektek, szia Csaba, ezt nagy pacsi anyának, puszi, jók a zenék, már végeztünk, most értem az a sziasztok, szuperesek, ja is dűne volt, így van Alateszkám, mutogatás neked is, köszönjük, itt vagy velünk.

Berobbant hozzánk Geoda Silva egy óriási bombával, nem azzal a bombával, tudjátok. Bombalero. Vele szuper is érez jó maga 13-ig. Meg persze egész nap. Vagy Oje. Kezdik hozzátok Mr. Oje 13 órától, ez a DJ Simone.

és ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Feri. Hello, hello Feri, sziasztok, üdvözöllek titeket, és szia Csabi. Egy boldog születésnapi köszöntőt kérek feleségének, Andinak, köszönöm szépen. Hát kedves Andi, akkor nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánom neked a Super DJ Rádió stávja nevében is. Érezzétek jól magatokat,

ismételten, kedves Kelemen. Tomiék, szeretnék még egy zenét kérni, hogyha lehetséges. Digi Tine, olé olé, köszönöm szépen, Tomikán, megnézem. Gyerekek, a Viberre meg tisztára beavazódtam, igyekszek, ígérem. Kedves Rita pedig szeretnék kérni. Egy Juniortól nincs kedvem dolgozni, a civil számáltal megvan, köszi. Azt tudom, kedves Rita, megvan-e? Hát igen, hogy szólhatna valaki, hogy keresse meg a munkakedvemet, mert én nem találom. Van ez így. Van ilyen, bon ilyen, úgy szokták mondani. Remélem, meg Mosi hallgatja a Super DJ rádiót a vonaton. Körköző zenét, kedves. Én csak neki kérte. Szóljon mindenkinek, legyen jó kedvetek!

és a szerelem vonatból nincs ám kiszállás. Főleg, hogy van a rózsaszín köd, ugye? Akkor aztán azt se tudjuk, mit csinálunk. Kedves Kassab Timi pedig szeretné megköszönni a zenét, imádás. Köszönöm Timikém, én is imádok benneteket. És nagyon szívesen. És gyerekek, kaptam egy akkora üzenetet kisfeleségemtől. Sziasztok, szuverek, szia szívem. Fogadjuk, hogy kávé kéne azért az ómami. Nem sokára viszem mindenkinek puszirelés. Van benne valami. Köszönöm. Hát ilyen ez a gyerekek, tudjátok, amikor már 20-valány éve együtt vagytok a páratokkal is. Már a nézéséből, nem a járásából, meg a csípőringásából. Tudjátok, hogy mit akar az asszony, hogy is itt tudja az asszony. Na jó van. A következő zenéggel pedig ébredjünk már fel, figyelj csak!

Super DJ Rádió. Egy csipetnyi 80-as évek, megfűszerezve a 90-es kedvencekkel és napjaink top slágereivel. Kattanj ránk www.superdjradio.hu.

és itt van velünk kedves Eri Szóládról, a Szabó család. Hello, hello, sziasztok, hatalmas üdvözletem, Pacsi nektek. Szia Csabi, szeretnénk kérni halott pénzt, hogy az otthonod ne legyen a házad című zenét. Szép hétvégét kívánunk, üdv a Szabó család, köszönjük szépen nektek, nektek is legyen szép. Minden jót kívánok nektek. Keresed a

kedves tűzre pedig azt írja nekünk, miért vonatoztunk erre Jakabon, úristen. Hát azt megkiszem, kedves Sita, biztos hatalmas buli volt. Jó csapatták a kollégák, biztos vagyok benne.

akkor Nox után és ébredj fel után megyünk tovább. Jó kis retróság, el kolónia. Light bit of a la. Emlékszik még a jó kis Versace nadrágra. Az oldal zsebes. Jaj, de nagy divat volt, ugye?

kedves Lovász Kacsi pedig azt írja nekünk, bocsánat, hát Csabi király ismét elúsztál a Viberre, ez az Csabi királyunkhoz tartozik, de mi így szeretjük Csabi királyunkat, köszönöm szépen. Mi a kedves Karesz olyanokat írszám? Hogy csak ámulok és bámulok.

de azt teszi az Angyike is. Azt írta, Nádicska, megkaptam cup-cup oda is, de jamaikai fenegyerek hűtő lakó. A gyerekek, ez kájó most szerintem az a műsor.

sokatok, a következő kérésünk pedig szóljon kedves Eri kérésére, ő pedig nem lesz más, itt a Halott Pénz, és az otthon kedves Eri, ezt találtam meg, remélem erre gondoltál. Kedves Varga József pedig azt írta, mi csak 7 éve vagyunk együtt, de már mi is így vagyunk vele. Így van, kedves Józsikám?

itt van velünk kedves Valkői László is. Hello, hello, Lacikám. Sziasztok, üdvözletem nektek is. Kaptam egy képet. Jól látom, Pöri. Szia Csabi, így körömpöri, ha jól látom. Szia Csabi, így körömpöri mellé egy jó tuttus zenét rakjál már be, légy szíves. Kedves Lacikám, nekem nincs olyan tuttus zeném, de viszont diung, disung, hú, olyan van. Ahogy mit szólsz.

0: is ismételten Vibe üzenet, itt kedves Csillag Otto pedig azt írta nekünk, hogy nagyon jó verzió Kolóniától, rengeteg jó zenéjük van. Ezért én megkérdezem, hogy olyanuk van-e, hogy Teenager dalszöveg, üdv mindenkinek, DJ Obi. Kedves kollega, hát nem tudom. A manapság ugye én is hallok olyan zenéket, amit életemben nem hallottam, sőt a 90-es évekből is vannak olyan zenék, és még most kezdek megismerni, hiszen tudjátok, a jó pap is Holtig tanul. Kedves Valkai Lászlónak szóljon olyan tusz-tusz zene. Jó, azért nem lesz olyan durva, hogy megijedjetek. Érkezik hozzánk Club Ranger, a Zanda of My Dreams. Ten egy álom.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak neked zenélünk.

Kedves Encsike pedig azt írja, drága Anika, szerintem dupla kávé kell Csabinak, de nem az, mert menesztik. Köszönöm szépen, kedves Encsike.

És ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Kovácsné, Szatmárika és Tipcsi. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia Csobi, mi is itt vagyunk veled. Tipcsinek jó munkát kívánok, és egy zenét, amit rád bízok, itthon készül a finom házi, nyújtott rétes hú gyerekek, meggyes darás és káposztás millió puszi nektek, Erika és Tipcsi. Jó étvágyat kívánok hozzá, kedves Tipcsinek, majd biztos megérdemli. Neked pedig kitartás, így köszönöm szépen. A zene pedig hamarosan ékezni fog. Mivel tudom, hogy nagyon szeretitek a Fun Factory-t, ezért egy jó kis zene fog menni tőlük. Fogadjátok sok szeretettel.

kedves Falkai László is azt írta nekünk, nagyon szépen köszönöm Csabikám, nagyon szívesen. Ez a hallgatók, a következő zenével kicsit lelassítunk. Ékedik hozzánk egy fantasztikus csapat a 90-es évekből. Nem lesz más, mint Fun Factory és a Don't Go Away. Kovács Rész, Hatmár Erikának és Tipcsinek.

És remélem, kedves hallgatók, hogy hát mindenki nagyon-nagyon finomokat főzött a műsor alatt, és én is továbbra is jól fogjátok magatokat érezni, hiszen 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon, egészen 15 óráig azután DJ Surci, 18-tól jön Zsolti, akkor pedig kedves Lyman zárja 20-tól, tartsatok velünk, maradjatok velünk a Super DJ Rádióval. Lehet hallgatni a Super DJ Rádiót medence mellől, éppen a Balaton partjáról. Kedves Erika is megköszönte az elét, nagyon szívesen Erika. Erik, megyünk tovább egy hasonló kalokter együttessel. Hát a 90-es években szőke volt, most nem tudom milyen színű haja. A zene egyik kedvencem tőle. Maradunk még egy kicsit itt 100 BPM-en. Hozzánk Pandera, és az I Love You Baby. Mert pedig egy kicsit beletoljuk a lecsóba a BPM-eket 13 óráig.

is ismételten vibe-özet kedves Zoritól, azt hittem nekünk, hát akkor úgy látom az én kérésem ma kimarad. Csabai, köszönjük Csabi ezt a 3 órát, további szép délután kívánunk nektek. Zolikám, hát hamarosan érkezik a kérésed. Mondtam, hogy pici türelmet kérek szépen.

kedves Feri pedig azt írta nekem, hogy köszönöm szépen a köszöntést, nagy örömet okozott. Ferikém, örülök, hogy örömet okozhattam, így a Super DJ Rádión keresztül. Köszönjük, hogy így vagytok velünk.

igen, kedves hallgatók, szerintem nincs is jobb hely most egy jó kis vízpartnál, vagy medencénél. A hűvösbe ugye kortyolgatni a védőitalt.

Hát ez Zoli pedig azt hitte nekem, azt gondoltam már nem fér bele, de tényleg. Nem lett volna gond, hiszen eddig mindig, amikor kértem zenét, mindig lejátszottad, király vagy. Zolikám. Afrika Bambatát nem nagyon szoktam kihagyni a műsorból, szóval nem te kéred, akkor kéri más. Nézzük a rezgést. Sajnos ő már nincs köztünk, de ilyen csillaga örökké ragyog az égen. Nagyszerű ember volt, nagyszerű zenész. Én nagyon szeretem.

0: előadó nem más, inkább IG. Egy kicsit előkapták ezt a ságát, I'm gonna be with you.
1: Ez a Super DJ Rádió.

kedves Pityász újabb üzenete, köszönjük Csabi király a mő műsort, belefél még kérném Usmántól az olyan hisz, hogy Pityász sajnos már nem fél vele, hiszen 12 óra 52 perc van, 8 perc van az adásból, legközelebb ígére menni fog, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy a üzeneteitekkel feldobtátok a műsort beszélni, mert már nem tudok, sok-sok kívánsággal, hatalmas pacsi mindenkinek.

és itt van velünk kedves DJ Simon is, már toporog itt a pultja előtt szerintem, és játsza nektek a fantasztikus zenéket. Hello, hello Simon! Vettem az üzit!

Igen, ennek a zenének is megvan a maga feelingje. Sok-sok Eurodance előadó, de szeretjük őket. Milyen érdekes az akcentus, ugye? Új a Viber üzenet, kedves hallgatók, Encsikétől. Drága DJ Csobi, nagyon szépen szeretném megköszönni a szuper pörgős, fantasztikus zenéket, tűzdel, kavalkádot. Megint nagyot mentél. Nagy gratul, remélem a kávé már megérkezett. Drága kicsi feleséget által kívánom neki. Nektek nagyon jó étvágyat a fincsi ebédhez. Nekünk pedig további jó kardózás, hiszen égedik Drága DJ Simon. Szép délután kívánok mindenkinek, pusztjuk el Encsike. Köszönöm szépen, Encsike. Nagyon jókat kívánok neked is. Vandes is írja, szia Csabi, további kellemes hétvégét kívánok neked. Szuper voltál, mi mindig várunk vissza mi hamarabb. Köszönöm szépen, Vandes. Igyekszek, ígérem. És az is a család is írja, Erző Szentgyörgyből, további csodás napot kívánok neked. Nagy köszönet a műsorét, jó étvágyat, jó pihen is, minden jót. Köszönöm szépen, Istikém. Viszont kívánom én is nektek. És Hudi is azt írta nekünk, köszönjük ezt a 3 órát, igaz zenét nem kértem, de jövő héten Bogor határán nem lesz meleg. Köszönöm szépen, Adiskám.

Kedves Varga József is írja, hogy így és jobban is nagyon aranyos műsorvezető, szeretjük őt is nagyon. Köszönjük szépen, kedves Zsorzsikám! És kedves Kolizs Imi is bejelentkezett még a végére. Szia, szia Imikém! Szép napot, szia Csabi, csak ide értem. Köszönöm Imikém! Műsorokat majd fel fogom rakni. Szuper DJ Rádió kedvelők oldalára és a privát Facebookomra is. És nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek ezt a kitüntető, megtisztelő figyelmet. Bizony-bizony legyetek jók, vigyázzatok magatokra. És persze ne felejtjétek, a BPM legyen veletek is a Szuper DJ Rádió. Szerintem egy kicsit beleszaladok DJ Simonba. Remélem megbocsájt nekem. Nem rúgja szét a valagamat, érte? Érkezik még egy utolsó zene mára tőlem DJ Csabitól. Ő pedig nem lesztek más, mint a Kattai Havir Project. És a Save I Love Is.

Kedves Kaszab Tibi is írja, köszönjük a csodás 3 órát, millió csók mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves Timikém, legközelebb is tartsatok velünk. Persze a mai nap is.

Kedves Varga József is írja Viberünkön, köszönjük szépen a szuper zenéket, barátom, és persze a beolvasásokat, jó pihenés is kívánunk, vigyázz magadra, hello, hello, köszönöm szépen, kedves Józsikám, szia, szia! A gyerekek, szerintem ma jó beebédelek majd nem sokára.

hát remélem, hogy mindenki finomakat főzött, munkaid is gyorsabban el, tehát ha utaztok, akkor tététek a célállomás. Aztán az időben ugye nagyon-nagyon vigyázzik el magunkra. Sok a feszült ember néha. Ezért remélem mindenki jó érezte magát. Én legalábbis nagyon-nagyon szuper éreztem magam veletek. Még egyszer köszönöm mindenkinek megtisztelő, kitüntető figyelmeteket. Én várlak benneteket legközelebb is majd. Ha nem előbb, akkor vasárnap 10-től persze a szokásos időben zenei kalkát című műsorral. És DJ Csabival itt a Super DJ Rádión. És persze legyetek jók, ha tudtok. Hát akkor... Sziasztok!

Hát akkor egy csodálatos szép vasárnapot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión, ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem. Én Csucsó királyunknak szeretném megköszönni azt a több mint 3 órát. És hát az van, hogy teljesen sútba dobtam a dolgot. Tegnap előtt kaptuk a hírt, vagy hát kapta mindenki a hírt, hogy igazából július 23-án itt hagyott bennünket az egyik legnagyobb ikon, a legnagyobb zeneszerző, lehet azt mondani. Ez olyan hülyén hangzik, mert de végülis az is volt, és mindenben is jókat tudott kihozni. Ő nem volt más, mint William Mark Venit, azaz. Ja, még egyszer, és tudtam, hogy belebakizok. Az az igazság, hogy próbálok valami normális, tényleg hozzáillő dolgot összehozni. Szóval William Mark Wainwright, alias William Orbit, ugye július 23-án a család 2 nappal ezelőtt tette közzé, hogy elhunyt 69 éves korában Londonban, a londoni születésű úriember, aki több mint 200 millió felvételnek, a világszerte több mint 200 millió zenének mondhatni tulajdonosa is, és annak több mint 200 millió példányt adtak el belőle. Nehéz szavakat találni egyébként, meg úgy megfogalmazni is, hogy mit akarok mondani. Nem jó az ilyet mondhatni, ilyen közzé tenni, hogyha valaki meghal. Ezek mellett persze más is elhunyt, Tony Scott például, ugye. Én viszont vettem azt a fáradtságot most, hogy ha már elektronikus zenét játszom, akkor nem. Nem egy olyan sztárról csinálok emlékműsort, akit igazából én nem követtem, hanem inkább olyat, akinek ismerem a munkásságát, mint például William Orbit. Amit hallhattunk, az a szokásos, a Barbers, a The Joe for Strings, és ugye nem szabad összekeverni Tiestoéval, semmi köze. Vagyis hát csak az alap zene, ugye a Barbers, a The Joe for Strings, ami közös a kettőjükben, viszont ugye Tiesto ő saját magának csinálta meg a remixet. 1995-ben forgott ez a zene, de menjünk vissza egy kicsit az időbe. Nekem a legelső lemezem, mondhatni így, amihez William Orbitnak köze van, az egészen pontosan 1990-ben látott napvilágot, és hát ez volt a Seal-nek a Crazy című nótája, amit William Orbit is megremixelt. Nem kicsit, hanem nagyon, és szerintem eszement jó lett. Úgyhogy a következő lemezek egy kicsit ropogni fognak itt a 90-es évek elejéről. Jönnek ugye a lemezek. Plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van. Az mellett, hogy itt most pár zenét feldobok William Orbittól, vagy éppen munkásságából. Ez mellett egyébként készültem nektek egy ilyen, hát mondhatni orkesztra már megint, de nem Alex Christensen csapatával, hanem Pitong. Pitong és a Heritage Orchestra szintén csinált jó zenéket régi 90-es vagy éppen 2000-es évek zenéiből. Úgyhogy megint zenekar által, igazi orkesztra által játszott zenék fognak érkezni. Amint átnéztük egy kicsit William Orbit munkásságát, mondjuk így, mixelés nem lesz, tehát nem DJ mixel készültem, viszont lemez, bakelit vagy éppen vinil, aki akarja, úgy hívja, csak és kizárólag erről fognak forogni a zenék. Aztán próbálok minél kevesebbet dumálni majd, ahol kell, majd azért bemutatok pár előadót, illetve zenét, illetve kicsit lehet még beszélni William Orbitról is itt közben az elején. Egy kicsit hallgassuk a Seal és a Crazy című nótát.

Az crazy. Imádom. Isteni jó zene még mindig. Akár az eredeti, akár ez a remix is. Seal Henry, Olympson, Olumidi, Adeola, Samuel, vagy hogy a bánatnak őt kiejteni, aki 1963-ban született Paddingtonban, Londonban, ugye, és hát nem véletlen, hogy William Orbittel összeálltak és hozták ezt a csodálatos kis remixet a Crazyből. Na de menjünk tovább. A következő William Orbit remixel, a csávó, aki William Orbit, aki 1956. december 15-én született. És hát nem kevés, mint 40 év lehet azt mondani, hiszen 1982-től napjainkig, 2026-ig aktív életet élt a zenei világban, és hozott nagyon sok, nagyon jó zenét, vagy éppen remixet készített. Mint például az 1993-esre, ezt már lehet hallani, hogy egy igazi, lehet azt mondani, techno vagy trance zene fog érkezni. Ugyanis 1993-ban Amerikában Sven Veit kiadta a Ritual of Life and Accident in Paradise zenét, és azon volt egy remix, természetesen William Orbit és Spooky készítette. Ezt fogjuk most meghallgatni. Hát ugye egy kicsit rongyosra van rátszva a lemez, úgyhogy recseg ropog. Igazi tábortűz verzió lesz az An Accident in Paradise-ból.

kicsit olvasunk Vibert, persze Sorci csak azért is a Messengeren irogat nekem. Azt írja egyébként, hogy fázol, begyújtottál, rufogott tűz. Igen, pont most mondtam el. Hello, Sorci. De nézzük a Vibert, ami a plusz 36 70 45 95 95. Itt van velünk Encsike, aki elsőnek írt. Hello, hello, újra itt vagyok. Itt vagy nekünk. Jól olvasok, azt mondja, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kajlózók, Encsike jelenléti pipa. Persze ne, hiszen Simon kihagyhatatlan. Kíváncsi vagyok a mai adásra nagyon. Gyönyörű szép délutánt kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Jó kajlózást mindenkinek, neked pedig hatalmas szupjadit kívánok. Sok szeretettel, puszcsika Encsike. Hello Encsi, jó kajlózást neked is. Úgy, ahogy az is a családnak is, Kisa Istvánért, gyönyörű szép vasárnap délután kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből az is a család jelen. Nagyon örülünk neked, és már vártunk. Oh yeah! Itt van velünk Kolozsi Imés, aki írt a Viberre. Szokás szerint lehet azt mondani, szép napot, csodálatos vasárnapot, szia Tomi! Nagyon szép kezdés, köszönöm szépen! Megpróbáltam mindent, lehet azt mondani, elkövetek, hogy méltóan emlékezzünk William Orbitre. Itt van velünk Varga József, és azt így a szia kóta jelen továbbra is. Jó adét, testvérem, köszönöm szépen. Nektek is jó kajdlózást.

Tegyük hozzá még, hogy William Orbit, bocs, egy kicsit úgy hirtelen beúrzítok azt, hogy tök jó, nem, hogy a zene közepén. Tegyük hozzá, William Orbit nagyon ügyes volt. Mondjuk azt, hogy zongorán, de egyébként keyboardon játszani, vagy éppen gitáron, és mindenféle ütős hangszerhez is értett, teljesen mindegy, hogy kézzel, lábbal, vagy bármivel is kellett ütni dolgokat, nagyon ügyes volt, és kiváló zenéket tudott így létrehozni, illetve hát átgondolni, átváltoztatni az ő saját gondolataira a zenét. Nem egyszerű volt a csávó, és nagyon sok embert lehetne most felsorolni, hogy ő kikkel, kivel dolgozott együtt élete során. De azért tegyük hozzá, hogy ott volt Patrick Swayze, a Rob Love, a Bengals, a The Police, vagy éppen Madonna. Még két zenét hozok, amiben William Orbitnak a keze van. Ez még, ami nem lesz más, mint nyilvánvaló, hogy az egyik nagy kedvenc albumom, Madonnának a Ray of Light albumja, ami sajnos kicsit, hát nem csak lemezen, bakelitem, vagy vinilem, szólt elég gyalázatos módon. A Warner Bros. Records elég gyatrán adta ki, sajnos mind vinilen, mind digitálisan is. Tudjuk be annak, hogy akkor ezt követelte lehet meg a korszak, hogy így szóljanak a zenék. Szóval jöjjön már 1997-ből a Madonna Ray of Light, amit ugye közösen William Orbittel hoztak létre Madonnával. És szóljon az egyik nagy kedvenc róla, a skin, a bőr, hatalmas zene.

annyira gyönyörű ez a zene, hogy valami hihetetlen. És a következő még gyönyörűbb lesz, lehet azt mondani. Basi azt írja, mi a furcsa ebben a zenében. Így jó, ahogy van. Így van, én is így gondolom. Itt van velünk Házi, írt nekem, azt írja, üdv a hallgatóknak. Itt van Simon, a bakelit betyár, kevesebbet beszél, mint a korong lejár. Sok zene van a tarsójában, amitől néha tátva marad az ember szája. Szeretik a hallgatók a műsort, mint a jó alkoholista a műbort. Házi volt a Miguel Laza, megyek boltba, és onnan haza. Hello Házi, jó kagylózást neked is! Na nézzük a teljeség igénye nélkül még néhány név. Sarah McLachlan, Ricky Martin, a Queen, a Robbie Williams, az All Saints, a Nitzterep, a Kraftwerk, a U2, Pink, Britney Spears, akár a Sugar Babes, de lehetne ezt még folytatni, ezt a sort, rengetegen vannak, akivel William Orbit közösen munkálkodott jó zenékkel. És jöjjön akkor, ahogy ígértem, egy utolsó, egy olyan zene, ami nálam abszolút viszi a pálmát, főleg a Madonna Ray of Light albumról. Nem másért, mert Sasha is megkedvelte ezt a zenét, és meg is remixelte annak idején, de maradjunk most az eredeti William Orbit Madonna verziónál. Jön! Aminek az a szíve, hogy az ég illik a mennyországhoz. The sky fits heaven. Egy iszonyat jó dal.

1997-et írtunk, amikor Amerikában egy ilyen teszt nyomásban megjelent. Ez az album egyébként mindenki, vagyis senki nem tudott róla. Mindenki csak akkor értesült a hírről, amikor 1998, egészen pontosan február 22-én kiadásra került. És hát vitte a pálmát, lehet azt mondani, az egész album. Én is úgy vagyok vele, hogy meg tudok örülni minden egyes zenedarabért, ami ezen az albumon van.

Nos, hölgyek, urak, akkor indítsuk most már el azt, amiért jöttünk, lehet azt mondani, vagy amiért jöttem hozzátok. Történt egy, vagyis a történet egy 2015 nyarán kezdődött, amikor is a Royal Albert Hallban megrendezték az első olyan bulit, ahol hát orkesztrával adták le az olyan zenéket, amik a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején pörögtek. Iszonyat jó feldolgozások, én azt lehet mondani. Próbálok mondtam minél kevesebbet beszélni, úgyhogy jön a következő zene, kezdjük az ibizai hangulatú bulit. Jön az első csávó egyenesen Stockholmból, nem messze jött tőlem, vagyis most már elég messze, mert Los Angelesbe telepedett le. De itt lakott Telbiben, nem olyan messze tőlem. Jön Eric Sheridan Price. És az ő 2008-as iszonyat csodálatos zenéje. A piano. Mindenki imádta, lehet azt mondani, a klubokban ezerszer pörgött nálunk is. Most már nem fogom hozzátenni minden egyes alkalommal, hogy egy orkesztra által lett átdolgozva a zene, hanem csak mondok egy kis extrát a zenéről. Na hallgassuk, kagylózunk együtt. Itt a Szuperen. Oh yeah!

Aki esetleg ismerné az albumot, annak elmondom, hogy nem teljesen egészében fogom. Nem pontosan ugyanabban a sorrendben fogom játszani, ahogy éppen az albumon megvan, vagy fent van. Hiszen lemezről van szó, vinilről, bakelitről. De még mindig el tudom mondani, hogy no mix, csak megkagylózzuk a zenéket.

Aztán a következő zenével egy kicsit gondba voltam, ugyanis nem találtam róla semmit, úgyhogy jövőz nekem segítséggel. Az előadó Hans Zimmer lesz. A zenéje címe pedig a Time. Hát én nem tudok mire gondolni ebben a zenével sem, és imádom Hans Zimmer munkásságát, lásd az Interstellárnak, ugye a betét, vagyis a zenei. Na, teljesen oda vagy, Tomi, nem baj. Szóval a filmzenét Hans Zimmer szerezte, és hát lehetett végig hallgatni, illetve hát amire én gondolok, de nem biztos, a No Time to Die, ugye a James Bond film egyik betét dalára tippelnék, hogy onnan jött ez a Time, de ha valaki felismeri, és tudja, hogy miről szól, vagy melyik filmhez lehet kötni ezt a Time című nótát, az írja meg nekem a Viberem. Na, kagylozzuk!

itt van velünk Lobász Károly József is, Karcsi barátom becsatlakozott, és azt írja nekem, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Hello Karcsi, remélem örülsz, hogy megint jó buli van, jó zenékkel, jó kagylózás neked is. És a István annyit ír, kedved az Interstellar, mert mi is? Én már elmondtam, Interstellar, minimum kétszer egy évben muszáj és kötelező megnézni, ha nem, akkor négyszer. Na nézzük a zene, a következő zene történetét, mondjuk így. Az eredeti verzió 1981-ben került ki Amerikában, egy funk, soul vagy éppen disco zene Johnny Taylor által, aki 1934-ben született Arkansasban, majd 2000-ben hunyt el Dallasban. Johnny Taylor, a What About My Love zenét hozta nekünk annak idején, majd jött Shapeshifter, azaz Simon Marlin, és a felesége, a svéd Max Reik. És ők ugye ketten alkotják a Shapeshifters, és az a 2003-as Finchi zenéjük, ami igazából Simon a feleségének ajánlott, vagy írt meg, vagy dolgozott át, éppen lehet ezt mondani. Ez volt a Lola's Tame, amit 2003-ban adtak ki, ugye 2004-ben újra kiadták, aztán kiadták még 2008-ban, 2017-ben, és szerintem 2026-ban is lesz egy remixe. Van az agyanom. Na hallgassuk, Shapeshifters és a Lawless Time, Tame, Philip.

nézzük a következő zenét. Gyorsan vége lesz minden zenének, csak mondom, a rádió verzió kijön egy francia. Egyenesen Párizsból érkezik. Sébastien Tellier, vagy Tellier. És az ő fincsi trip-hop zenéje, vagy éppen future jazz. A la ritornelle. Oh yeah. És tegyük hozzá, hogy

Na, egy gyors történet Encsike által azt mondja, hogy kedve DJ Simon, ahogy hallom, ma megint oda pakoltad magad. Az az igazság, hogy nyilván nem először a hangod ejtett rabul azon az ominózus délutánon 2024. május 5-én hazafele jövet egy erdélyi lakodalomból. De azóta elvarázsol minden adás alatt a zenei hozzáértésed és felkészültséged. Tőled jobban felkészült DJ-t még nem igaz, nem igen hallottam. Hát ugye a Google, ugye a jövő. A Wikipédia, meg ilyenek itt vannak. Szóval folytassuk a sort, legy jobban fekszik, és ezt nyugodtan olvasd be. Üzenem azoknak, akik szerint Encsike nyal DJ Simonnak, hogy gondolkodás nélkül bárhol, bármikor. Hussika Encsike! Na Encsike után akkor, ha már ilyen magasságokba emelt a hölgy, akkor menjünk tovább egy portugállal. Jön Rui Jorge Martins Paxedo da Silva, azaz Rui da Silva és Cassandra közöse. Egészen pontosan 2000-ből akkor érkezett hozzánk az Érincs Meg, a Touch Me, Just Chat.

vége az just, az akart lenni, hogy just touch. Elakadtam közben, mert van egy teniszlabda, ugye mindig masszírozom a talpam a teniszlabdával, és elakadtam a masszírozom, és közben kilőtt a teniszlabda a picse. Már bocsánat, a francba. Ez jó volt. Csak érints meg, és masszírozod a lábadat, és a talpadat a teniszlabda, és úgy nagyjából kint a konyhába állt meg. Ez jó volt.

Szóval tegyük hozzá, hogy egyik zene sem, ami itt eddig forgott, nem az eredeti énekesek éneklik, nem az eredeti csapat játsza, hanem még ahogy még egyszer elmondom, Pete Tong és a Heritage Orchestra és mindenféle meghívott énekes és zeneszerző és egyéb, akik előadják. Na menjünk tovább, akkor jön egy olyan csapat, akik Németországból érkeznek hozzánk, és hát 1997-et írunk, amikor is az ő zenéjük nagyot robbant volna. Ugyanis 1998-ra fordult át az év, amikor mindenhol elkezdték játszani, rádiókban, klubokban. És ahogy minden jó kapcsolat, egyébként 97-ben alakult a csapat is, mint ahogy minden jó kapcsolat lehet azt mondani, vagy házasság is. A 7 éves, az a gonosz 7 éves. Szóval az a gonosz 7 év, ami eltelik, aztán vége szakadt mindenek. Hát ez történt a Three Divers on a Vinyl, vagy Vinyl-lel is. 2014 júniusában feladták, és hát... Vagyis nem adták fel, csak az egyik tag lelépett a bánatba. De lehet azt mondani, hogy talán 97-ben alkották meg az egyik legnagyobb zenét. A görög 2000-et, azaz a Grease 2000 című nótát. Akkor pörögjünk rá erre is most itt a Szuperen. Oh yeah!

Én csak azt kérdezem, akkor ez biztos hetero Zolinak megy, mármint azt hittem, neki nagy kedvence, vagy tévedek. Nem tudom. Szerintem ez mindenki kedvence. Bazsi barátom azt írja, hogy a lopott idő film zenéje volt Hans Zimmeré. Lehet, hogy abból van a Time című nóta. Még mindig nem tudtam igazából kisillabizálni, mert sehol nem találtam meg úgy, mint külön track a Time-ot. Hans Zimmertől, de

szépen eltelt pár év 91 után. Egészen pontosan 10. 2001-ben a Kings of Tomorrow és Julie McKnight úgy gondolta, hogy végre ezzel a zenével csinálni kell valamit, úgyhogy finally ők is megremixelték. És hogy nem azt mondom, hogy azt a verziót hallhatjuk most. Vaj, de fincsi, nagyon fincsi.

Finally találtam egy olyat. Egy olyan csapat érkezik egyenesen Angliából, Londonból, akik 1994-ben alakultak. Az alapító tagok között van Maxwell Fraser, Ayla Bentovim és Roland Armstrong, azaz Maxi Jazz, Sister Bliss és Rollo.

ők a Faithless. És hát melyik zenéjük jöhetne? Na már, hogy az Insomnia. 1995-ből. Ha esetleg álmatlanságban szenvedünk, akkor itt van egy igazi angol house. Az Insomnia.

És ha már egyszer két óra van, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 3 óráig, aztán érkezik hozzátok 3 órától Surci, egészen 6 óráig, ahol aztán Zsolti veszi át a helyét. Ő egészen 8-ig nyomja nektek a bulit, aztán live-ben zárja a napot, ahogy az szokott lenni vasárnaponként itt a szuperem. Na de menjünk tovább, jön megint egy svéd. A csajszé 1979. június 12-én született Stockholmban. Robin Miriam Carlson, azaz Robin alias Robin, aki 2005-ben a Konnichiwa Recordsot hozta létre, lemezkiadó céget. És hát jön egy olyan zenéje, ami nagyon nagyot futott, viszont ez egy nyugis verzió lesz belőle. 2007-2007-et írunk. Andreas Klirup és Robin. Maybe we can make it alright. Közöse. With every heartbeat. Egy nagyot futott, legfőképp Svédországban lehet azt mondani. Egy gyönyörű dal, egy csodás hölgytől, nektek itt a szuperem.

ha jöjjön egy kis történet, mielőtt bealusztok. Szóval DJ Kid Paul, vagy éppen Paul M. álmodott egy nagyot a 90-es évek elején. És úgy gondolta, hogy meg kell csinálnunk az Energy 52-t, az Energy 52 csapatot. Meg is csinálták. Na nem egyedül, persze. Paul Cosmic Baby. Az Energy 52 mögött. Megcsinálták 93-ban a Café Del Mar című nótát. Aztán hát az van, hogy az inkább ilyen réves bulikon pörgött legtöbbször. Kid Paul remixe ugye, vagyis eredetije lehet azt mondani a Café Del Marból. Aztán 97-ben robbant igazán fel a színpad, lehet azt mondani a Café Del Marral. Hisz hát 97-ben jött Oliver Lieb, a 3-in-1 és Nalen Kane, akik megremixelték egy odaillő, egy igazán hozzáillő mixel vagy hangszereléssel. És valahogy így szól egy orkesztra által előadva.

Kolozs Émi azt írja nekem, hát ami eltelt egy óra, észre se vettem, nem tudom miből vagy. De hogy mindig tudod, mit kell játszani, az biztos. Köszönöm szépen, Émikém. És hát az van, hogy ennek a zenének is sajnos vége van. Úgyhogy megyünk tovább egy 1966-os és születésű francia úriemberrel. Jön Laurent Denis Garnier. És a 2000-es nóta, amit azóta a fúvósok hatalmas sikerrel játszanak le mindenhol, jön a The Man with the Red Face, az ember a vörös arccal, itt a Szuperen.

Egyik az, hogy oh yeah, az a szaxofon, jó szó, mi? Hát, de azt fújják, nem szia. Szia. Negyünk tovább, nézzük a következő előadót. 1900, hogy is volt? Na még egyszer, 1995-ben. Úgy gondolta Quentin Cook, azaz Quentin Lee Cook, hogy megcsinálja a Fatboy Slim nevezetű saját magát. Igazi big beat-eket hozott az úriember. Azóta is, és azóta is hozza a legjobbakat. 1999-ben hozta szerintem az egyik legjobbat. Itt és most, right here, right now.

0: right here, right now.
1: Right now.
0: Right here, right now. Vagyunk tovább, right here, right now. Nation, az 1950-es születésű Morikanti, aki sajnos 2020-ban itt hagyott bennünket, viszont egy olyan zenét hagyott itt maga után, nagyon sokat, nem is egyet, ami 1987-ben íródott, és egy picit felpörgetjük már megint a dolgot. Ez volt ugye a Yeke Yeke. Jaj, de imádni való. Ezt tudom, ezt a szöveget, pontosan így van.

Itt van önök Csoki Zsolti is, azt írja, szia Simi, sziasztok, szuperek! Felső Tárkány jelen, csapas neki! Oh yeah! Ja nem, csak yeah! Hello Zsolti, jó kagylózást neked is!

Na, rabogjunk tovább, akkor szóljon a következő zene. Lehet azt mondani, hogy Kolozs Imének, mert tudom, hogy imádja a Csajci hangját, bár nem az eredeti énekesnél fog énekelni, de nagyban fog hasonlítani. Jön a csapat, aki két szeméből áll, Mark Brandon, még egyszer Mark Brandon, producer és a vokalista Rossini Murphy. És az 1999-es House Ass lesz, azt lehet azt mondani, itt van a Sing It Back. Sing It Back. Shake it back.

Hát ennek is bejön az, hogy édes jó Istenem, kiváló, szeretni való zene. Sing it back. Hát akkor visszaéneklem, várjál. Sing it back. Oh yeah!

Na nézzük, megpróbálkozok újra az úri ember nevével, aki 1963. február 19-én született Londonban. Az ő neve Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. Vagy csak úgy simán Seal. És ha már egyszer szólt tőle 1990-ből egy zene, akkor jöjjön 1991-ből is. Ami nem más, mint a kedvencem, a Crazy. De lehet, hogy a Killer. A Killer. Jaj, de hülye vagy.

Don't you know that? Egyik azt mondja, hogy Istenem, milyen bizsergető hang. Mármint a pasi. Heidi Klum mit evett rajta vajon? Hát ez az. És azért mekkora, nem? Hogy izé Heidi Klummal összeszűrte a levet ez a csávó. És papíron még mindig házasok, ha jól tudom. Na mindegy, lépjünk tovább itt a következő. Hasz mondom nektek, André. Ja, németül kell mondanom, nem svédül. Szóval André Tannenberger. Az 1973-as születésű csávó lerövidített tette a nevét. ATB-re. Aztán 1998-ban úgy gondolta, hogy bankot robbant, vagy éppen klubot. És hozta is nekünk a 9 p.m. Till I Come. 9-re jövök. Én meg 10-re adok. Ez is Fincsi. Fincsi. Oh yeah. Itt a szuperem.

Hölgyek, urak, robogunk tovább a következő előadóban. 1968. március 20-án született az USA-ban, Marylandben. A hölgy neve Ultranate. És 1997-et írunk, amikor is hozta nekünk a Free című nótát.

Ultra 80 és a Free című nóta, Do What You Want To Do. A következő nótának a története csak annyi, hogy az eredeti verzió 1987-ben jelent meg. A Say When nevű csapat, lánycsapat énekelte a Save Me című nótát. Aztán úgy gondolt a Corona 1993-ban, hogy ebből csinál egy nagy durranást. És tényleg nagy durranás lett, ugyanis azóta is azt mondják, hogy This is the rhythm of the night. Ez itt a Rebox or the Nikes. Ja nem. A Rhythm of the Night. Nagyot robbantott Corona. Nagyobbat, mint a csajok 87-ből. Oh yeah.

És hát még egy zene van ezen a csodálatos kis gyűjteményen, lehet azt mondani, amit Pitong Ibiza Classics néven adott ki, vagy adott ki. Ha jól tudom, 2025-ben, de most nem fogok utána nézni. Egy zene, az eredeti verziója 1990. decemberében jelent meg. A The Source featuring Candy Station és a You Got The Love című nóta. Aztán úgy gondolták, 2022-ben Pitong, Becky Hill, Jules Buckley és a Heritage Orchestra, hogy ebből érdemes csinálni egy verziót. Tiesto meg azt mondta, hogy igen, beállok mögéje, figyelj, fogd meg a söröm, és hallgass csak, ezt hozták ki itt közösen.

Na, a következő zene, ha már itt tenni az Ibiza klasszikok, véget értek. Azt lehet mondani, hogy a történet úgy kezdődik, hogy egyik adásomban azt mondtam, hogy még nincs tétdőt lemezem, és tényleg nem is volt. Egészen addig, amíg nem lett a Jakab szálláson buli, vagyis velem együtt buli. És ott az egyik hallgató, a Lovász Karcsi barátom hozott nekem meglepet egy dupla tétet lemezzel. Hát most én erre mit lehet mondani? A legnagyobb tiszteletem, uram. És kaptam tényleg egy tégdet lemezt, egy 30 éves évfordulós lemezt, amit 2025-ben adtak ki az 1995-ös album után, lehet azt mondani. Egy nagyon szép, nagyon gyönyörű csomagolású lemez, tégdet. Istenem és a Back for God. Bocsánat, good. Karcsikám, köszönöm szépen. Egy úr vagy, lehet azt mondani.

És Karcsik, hát teszem hozzá, hogy természetesen a legjobbak közt lesz a helye fent a felső polcon az összes jó kis albumoknál, a legjobb albumoknál, lehet azt mondani. Köszönöm még egyszer, uram! És hát mivel van még idő, majdnem több mint 15 perc az adás időből, hogy hozzányúlok egy picit, ha már ilyen orkesztrás meg hangszerelt dolgoknál járunk, hogy levettük a polcról már megint Alex Christensen és a Berlini Orchestra lemezeit, és hozok pár nótát arról, amiket nem lehet megunni, lehet azt mondani. Na de hallgassuk még egy kicsit a Take That-et.

Encsik is azt mondja, ez volt tőlük a kedvencem. Hát azt lehet mondani, hogy a Take That albumokon mindig volt egy kedvenc, ezen például a Short, vagy az Every Guy, vagy a Nobody Else. Még így folytathatnám, hogy melyik volt a legjobb zenéjük, nagyjából mindegyik. Tegyük hozzá, hogy Angliában a 90-es évek elején, 91-ben egészen pontosan, alakult egy, na még egyszer, alakult egy csapat, itt a Take That mellett vitték ők is a pálmát, ők voltak az East 17. Aztán Alex Christensen és a Bellini Orchestra átdolgozta a House of Love-ot. Az meg valahogy így szólt, figyelj!

Aj, de hülye vagyok. Na figyeljetek, jön még itt jó nóta. Még 12 perc, aztán érkezik Sorci. Nem adjuk fel, jöjjön a következő feldolgozás. Everything but the girl. És jön a Missing. Natasha Bedingfield, aki a vokált adja hozzá. Jaj, de fincsi lesz.

igen, ez már nem más, mint a Mr. Bane, a Culture Beat-től, Anastasia, aki éppen adja hozzá a vokált, illetve Ski.

called Insane. Oh yeah. Jön még egy zene. Aztán még egy zene. Ami biztos. Megkérdezzük, mi a szerelem? Vagy kérdezzük meg, hogy mi a szerelem? Hedvei megtette helyettünk 93-ba.

hát mindenki már bánatba küldte, hogy elnézem. Mindenki az, hogy a Simi szuper voltál, üzé, köszi a zenéket, meg a üzé, meg mindenki ilyeneket ír. Nincs is vége. Még van egy zene, az én kedvencem. Ha nehogy már lemaradjatok róla, itt hagytok. Vagy elküldtök. Nem jöhet az én utolsó kedvenc zeném. Na, le is kapcsolom. Na jó, hello. Na jó, nem. Ugyanis az utolsó zene az, ami a lényeg, lehet azt mondani, vagy légeny. Mert hallottam egy zenét a 90-es években, annyit dúdoltak benne. Jaj, de imádom. Jön egy változat, a legjobb változat, az Around the World-től. Melanie C, tudjátok, a kedvenc csaj. Mármint a hangja. Iszonyat jó. Ez lesz az utolsó, a záró zene. Na-na-na-na-na. És már libabőr, kacsabőr, mindenféle dolog van rajtam. Na hallgassuk. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott. The sweetest voice. Szóval én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott itt a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Light DJ Simonnal. Senki sehova, jön hozzátok, Sorci. Na köszi a kajdózást. Csácsúi csá. Sziasztok. Oh yeah.

Hát kellemes mosánok délután kívánok, sziasztok, a lemezjátok már már DJ Surci. DJ Csabinak, azaz Csúcsú királynak és DJ Simonnak nagyon szépen köszönjük a fantasztikus zenéket.

Na nézzük a Vibert. Plusz 3670 45 95 995. Gyönyörű szép vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Sorci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család még mindig jelen. Már vártunk téged, és örülünk neked, hogy újra hallhatunk, oda neki hadd szóljon. Hello is a család! Hello Erdély!

nem leszünk ma nagyon pörgősek, túl gyorsak, nagy zenék fognak szólni, és ugrálunk a stílusok között. Hogy is szoktam mondani az öreg kapirgáló? Ide evezünk, oda evezünk meg.

Halliho! Szia, kedves DJ Smurcika! Sziasztok, szuperek! Encsike jelen, mint mindig. Gyönyörű szép délutánt kívánok mindenkinek! Szeretettel! És jó zenehallgatást! A Terminátor lány újra visszatér, asztalra vissza, baby! Ne feledd, a templomból hazafelé jövet, gondolottak, megvan, lesz. Tudod, kivi vagyok? Igen, tudom. A szőkenő az kíváncsi. Jó adást kívánok, drága! Sok-sok hallgatót, puszika, Encsike! Szia, Encsike!

Jaj, a jó kis Cool and the Gang. Itt van Bandez, aki ráadásul Viberon még hívott is, úgyse fogom tudni felvenni, Bandez. Szia, Surci! Vagy ez a hegesztő jelen, Csorvásról. Üdv neked és minden szuper hallgatónak. Úgy repül az idő veletek, hogy csak kapkodom a fejem. Ilyen jó zenék mellett, nagyon szépen köszönjük.

Itt van Kis Zsoldrosza, Marcalváros 2i és Gyula. Szia Sószi, sziasztok, szuperek! Egy kis lakásfelújítás. A konyha bemegy a nappaliba, a régi konyhából a kislánynak szoba, addig is csak a Super DJ Rádió. Hát akkor kitartás nektek, gondolom van jó nagy felfordulás. Nem baj, előbb-utóbb a végére juttok.

Dávid a nyírvasvári fenegyerek azt írja, na azt hittem nyarolsz. Köszönöm szépen viszont neked is, és az összes hallgatónak jó kikapcsolódást. Köszi Dávid, szia-szia.

itt van Schulzi, a Sparhead király. Olyan zenéket csinál, hogy a szíved megáll. Na, ezt hiányzott nekem, ugye? Ezt mondtam is neked. Hogy hol vannak a verseid? Ropnám én is rá a táncot, de inkább nem, mert a világ ilyen nem igazán látott. Jaj, pedig te tudsz táncolni. Hello, házi! Kellemes vasárnapot! Rita néni merre van?

Aztán nem tudom, Simon takarít, főz, mennyi ideje lesz neki, hogy elküldje a menüt. Remélem azért lesz neki rá ideje, úgyhogy a hangos étlap se fog kimaradni, ha minden jól megy.

Én kis technikusom is, Zorcsák Gergő. Egyenesen Péterről, aki most éppen itt van a stúdióban. Úgyhogy hello Gergő. Azt hiszem nekem Viberon, mert ugye itt állt mellettem az előbb. De Viberon ír, figyelj. Itt a mai menü, sült krumpli rántott hússal és alma paprikával, hova jobbat? Ennyi Gergő, ennyi. Jól laktunk, tök jó volt. Hello.

Jaj, ha jó kis delegation. Vagy ez pedig azt írja, látom Avival hegesztesz. Úgy nyitva volt a Viber a telomon, és rádobtam a hegesztő kesztyümet. Azért volt a hívás, bocsika, semmi baj. De ne dolgozzál vasárnap, maradjunk már délután. Dolgozzál keveset.

Na nézzük! 2026. augusztus 8. hó, 9. vasárnap. Itt van Győri Zoltán. Üdvözlöm a Super DJ Rádió műsorvezető. Jó munkát, én nagyon szépen köszönöm, kívánok. Győri Zoltán vagyok, János Halmáról. Hello, Győri Zoli! Hello, János Halma!

Pizsa István pedig annyit ír, kedves DJ Suszi, ha nem haragszol meg, akkor mi most viszünk magunkkal csopanni, úgyhogy mobillá teszünk, és az SDR és a szuper műsorot nagyon szépen köszönöm, vigyetek csak, aztán hallja mindenki a strandon, vagy Dunaparton, vagy nem tudom hova mentek, de hajrá, jó felfrissülés!

Na és akkor megjött, hogy mi is lesz az a menü, hogy DJ Simon nem itt is eszik jövő héten. Ahogy mondta, főz és takarít. Lesz egy zsírban sült dödölle szalonnával, hagymával. Mint első menü. A második menü pedig rizsás csirkecomb zöld borsóval, mini répával. Kb. Ennyi. Hát nagyon jó étvágyat kívánunk hozzá. Ebből sok ötletet most nem merítünk, de jó étvágyat hozzá. El tudom képzelni, hogy alsógatyába kiskötényben takarít, meg porszívózik. Jaj Istenem! Hát aztán most lesz ilyen rémálom.

de hogy azért ma is legyen valami receptúra itt a Sunday Partyban. Lassan át kell nevezni a Sunday Partyt. Mire is? Na szóval figyelj. Főzz egy pörköltet. De rongyál főzzed azt a pörköltet. Utána szárazd le. Aztán főzzél krumplit. Sokat. Aztán törd össze, tegyél hozzá vajat, lisztet, amit felvesz, egy kis sót. Nyújts ki, mint a szilvás gombot, hogy csinálnál, de nem az lesz. A pörköltet, amit megfőztél, kiszedted a húst a szaszjából, leszálasztad, vágjál kockákat, olyan 5 cm-szer 5 cm-es kockákat a kinyújtott krumplis tésztából, tedd bele a közepébe, csomagold be gombozva, aztán főzd ki. Várjál, meg keverni kell, figyelj!

Na itt van Rikeszti fiú. Szóval főzd ki a gombócokat, közben a szaftot főzd fel, ízesítsd még, csapjál hozzá tejszínt, forrad fel. Úgyhogy ez jó kis sváb kaja, húsos gombóc mártásban. Na jó étvágyat mindenkinek!

Na hát akkor csinálunk egy ilyet. Minden vasárnap elmondunk valami jó kis receptet. Úgyhogy ez lesz a Sunday Gastro Party. Micsoda, várjál, belekeveredtem. Sunday Gastro délután. Jaj, mi van vele, Csurci? Figyelj, megyünk tovább.

Na nézzük a Vibert. Hencsiki azt írja. Gastro Sunday Party. Nem, már megvan a neve. Zsú már megírta. Itt van, megjött Teki. Szia Teki. Hogy érzed magad? Na szóval, drága DJ Simon akkor jövő héten elénekelheti, hogy Éliás Tóbiás

Kovács Károly pedig azt írja, hát mi lenne, már elfáradtál a jövő heti melótól, úgyhogy csak rá gondoltál, nem, jövő héten lájtos lesz. Csak Debrecen lesz, Lajos Mizse, megyek a Drabanték tündéjéhez, meg a HF-hez, a házfelügyelőt házfelügyelőjéhez. Margit hozott anyára, aztán igazából ennyi, jövő héten lájtos lesz, kell én nekem mindig megszakadni. Ugye, Keki? Te kés itt bólogat, hogy nem kell meg mindig megszakadni. Hát túlóra se azért van, hogy megszakadjon az ember, azért, hogy legyen, mire fizessenek.

De szurkol Simonnak, hogy jó legyen a dödölle. Annyi liszt kell bele, amennyit felvesz. Jó, hogy nem annyit, amennyit Simon vesz, mert akkor az

És itt van a fizikusok fizikusa is. Halli DJ Sulci, szép vasárnap délután neked. Neked is, nem csak aludni lehet, hanem kitakarítani, és amíg szólnak a jó zenék, hát Janikám, akkor figyelj! Nálam is a 8. volt, jó? Köszi! Imádás van! Egy jó takarítást, egy jó zenehallgatást!

Na és akkor itt írják nekem, hogy ez mind szép és jó, hogy a receptúra szerint megy, csak egy a bökkenő, hogy a krumpli minősége nem olyan, mint amit ír a recept. Mostanság kicsit szorosak a krumplis ételek. Nem a régi receptúrához való.

Ezen ékkel, ugye nem lesz magyar. Ugye biztos, hogy ma nem lesz magyar. De köszi. Ma biztos nem lesz magyar. Majd két hét múlva, jövő hét után.

Vissza István pedig azt írja. Nagyon jó és fincsi ez a DJ Schulci műsor kombináció, csobbanás, természetesen szól, természetesen DJ Schulci. Természetben szól, természetesen DJ Schulci. Jaj!

Ez pedig Jenny Dunlap, Party in a Wine. Hogy én milyen zenéket találok én? Ha rendesen visszamentünk a 80-as évekbe, meg a 70-esbe, meg amikor még nem is éltem, meg a sima.

plusz 36 70 45 95 95 a Viber számunk, ide lehet írni, tudjátok, mindent is beolvasunk. Na meg persze a www.superdigiradio.hu, vagy most már Fejlődök a korral van TikTokon, kövessetek be, DJ Sursi néven megtaláltok. Aztán még az is lehet, hogy lesz egy kis live is.

Itt van Evelyn King, I'm in love. Hallod, I'm in love.

17 óra 18 percet írunk, 18 órakor érkezik Zsolti, majd 20 órától, ahogy szokta, live man. A J ügynök, vagy milyen is? Vagy G ügynök?

Figyelj, a Lovász Károly azért ott volt fejbe. Jakab szálláson írja is az ellügynök. Szóval ketten is emlékeznek rá.

Azon gondolkodtam a templomból hazafelé, hogy mi a különbség a nőgyógyász és a kutya között. Na ezt írd meg nekem, hogy mi a különbség a nőgyógyász és a kutya között. Ja, a rövidlátó nőgyógyász és a kutya között. A rövidlátó nőgyógyász és a kutya között mi a különbség?

Encsike megint mindenre figyel. Na, ez maradjon is így, de csak erre, mert tudod, a jó titkárnő az mást is csinál, de ezt, hogy csak figyelsz, ezt nekem teljesen jó, köszi. Úgyhogy ennyi elég is. Azt mondja, jaj, már megint a nőgyógyász. Hát

Egy kis varázslat, hú, de rohadt jól lenne most. Lehet, hogy helyre is állna minden. Nem baj, az idő mindent megold. Mindent a helyére tesz. Aztán meg jóra fordulnak a dolgok.

Jövő héten találkozunk. Addig is kitartás mindenkinek a melegben. Az angyalok hoznak nektek minden este szép álmokat. Az angyalok segítsenek. Meg az angyalkát is.

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes korestét kívánok mindenkinek. Mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor vasárnaponként én hozom nektek a nagyszerű 80-as éveket, és a 80-as évekből ugye mindig valami igazi csemegét szeretnék hozni. Elárulom nektek, hogy most nagyon messzire mentem a 80-as években, úgyhogy lesz majd egy kis bakelit szag, lesz egy kis sercogás, lesz egy kis pattogás, na de olyan zenéket fogunk hallgatni, amiket nagyon ritkán vagy már nagyon-nagyon régen hallottunk, és hát ugye csak is csemege muzsikák, még amit most hallottok, a Gájor című dalt, ezt is olyan verzióba hoztam, hogy a lehetőleg legrégebbi verzió legyen, tehát 81-82-83 környékén fogunk járni zeneileg, és ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, és hát biztatok mindenkit, hogy gyertek hozzánk a Viberünkre, mert ott tudtok nekem írni, tudtok üzenni, és hát amit még tudtok zenét kérni, nagyon szívesen teljesíteni fogom a zenei kéréseket, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy gyertek. Kolozsi Imi barátom már írta is, hogy azt a paszta, hát ez kezdés. Hát én elmondom neked, hogy ez volt a Cyber People Polaris című dala. Jó régi volt, ugye? Szinti popos, nagyon-nagyon régen hallottam már én jó magam is, és remélem, hogy neked is egy jó kis meglepő muzsika volt. Hát köszönöm a jó kívánságot, és én is nagyon-nagyon jó zenehallgatást és időtöltést kívánok neked. Közben is a István barátunk is jelezte, hogy itt van, és már köszönt egyébként, elmondom, hogy ő volt az első, hát szia István, aki ugye azt írja nekem, hogy gyönyörű szép estét, este felét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család még mindig jelen. Nagyon örül, hogy itt vagy, már vártunk, hát István, elmondom neked, hogy én is várlak titeket mindig, és hát Imi barátomat is várom, meg Encsikét is várom, mert hát azok vagytok ugye, akik mindig velünk tartotok a Super DJ Rádióval. Aztán Encsike is írja, hogy szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek Encsike, Füler, mint mindig gyönyörű szép estét kívánunk neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást nekünk és jó adást neked, puszcsika Encsike, mazsit üdvözlöm sok szeretettel, remélem már hazaért, szerencsésen, hát hamarosan meg fogom tudni, hogy hazaértem mazsi, mert ugye általában ő is mindig itt van velünk. És hát Mazsi ebben a pillanatban már írta is, hogy szép késő délutánt és szuper adást kívánunk neked, Zsolti. Úgyhogy Encsike, most már tudom, hogy Mazsi itt van és hazaért végre. Hát gyerekek, én tudjátok, hogy nem szoktam sokat beszélni, én inkább zenét hallgatok, meg inkább zenét játszom nektek, úgyhogy ez most is így lesz, hogy lesz majd egy fél óra tiszta zene, ebben a fél óra tiszta zenében zenél majd Laserdance is a Cosmotron című dallal, Kotó is a Time című dallal, a többi pedig hagy legyen meglepetés.

Én sem tudja ezt a zenét, már félig elbeszéltem, úgyhogy beszélhetek tovább. Mazsi azt mondja, hogy puszilom Encsikét, mármint, hogy puszilja Encsikét. És hát ugye én viszont kedves Sorci barátunknak köszönöm az előző műsort. Nekem nagyon tetszett, hát tényleg köszönöm. Na de ezt a zenét már így, ahogy van, én úgy érzem, hogy ezt már elcsesztem, mert hát belebeszéltem, és nem is értünk most már ebből semmit. Na de a következő muzsikámat, a Sex Tonight című dalt meg fogjuk hallgatni elejétől végéig. És hogy ki fog nekünk zenélni, hát Brian Martin, és tényleg egy igazi nagy csemege muzsika jön

és hát közben Émi barátom azt írja, hogy egy Sex Tonight jó is lenne már. Hát Émi biztos, hogy jó lesz, én biztos vagyok benne, hogy jó lesz. És Mazsi pedig azt mondja, hogy hallottam-e, hogy meghalt a Zaha együttes énekese? Hát Mazsi, nem hallottam, ugye, kérdezi Mazsi, és szeretné, hogyha egy AHA számot emlékére lejátszanék. Hát Mazsi, természetesen nincsenek semmi akadálya, lesz ma AHA zene. Na de a következőkben a Bitmax és a Digit című dal szól.

És a gyerekek, mi barátunk azt írja, hogy William Orbit is nemrég ment el, sajnos ugye, és Simon barátunk egy szemereig meg is emlékezett, és hogy én volnak-e olyan kedves, hogy én is mondjuk egy számerejéig megemlékeznék róla, mert hát nagyon kíváncsi az én felvételemre. Émi, nálunk minden előfordulhat itt a Super DJ Rádion, és hát ugye Mazsi írta, hogy az AHA együttes énekesen meghalt, és hogy én egy számot játszanék-e tőlük, természetesen Mazsi igen, és szerintem én az AHA együttes egyik leghíresebb számával, a Take On Me című dallal emlékezem meg az AHA együttes énekeséről, és hát ugye Mazsi kedvéért.

Gyerekek, ugye Imi barátunk azt mondja, hogy William Orbit is ugyan nemrég ment el, és hogy én kíváncsi, hogy én melyik zenéjével emlékeznék meg róla. Hát Imi barátom, meglepi muzsika is már is elindítottam. Szóljon neked, de azért ez a zene, mert ebben aztán van mindenféle érzelem. Meg hát ugye nagyon-nagyon nagy a muzsika, hát meglepi.

Hát, hölgyeim, a következőkben egy nagy kedvenc muzsikám következik a Central Park, és aki zenél nekünk, ő nem más, mint Jonathan Gable, hatalmas muzsika gyerekek, és akit előtte hallottunk, a Babies Gang csapat volt, és a Challenger című dal.

Gyerekek, erről a korszakból, vagyis ebből a korszakból eszembe jutott egy zene, a Parfum of Love. Nem volt betervezve, hogy lejátszom. Aztán majd a Parfum of Love című dalról eszembe jutott az Oriental Express című dal. Hát lehet, hogy azt is le fogom játszani. Ezek annak idején ilyen nagyon-nagyon nagy kedvenc muzsikák voltak. De a Parfum of Love című dalt már is bekészítettem egy extended, kibővített verzióban. Aki viszont játsza a zenét, ő Scala.

Gyerekek, közben Mazsival a diszkó gömbök világát éljük, ugye mekkora nagy duranás volt annak idején a diszkógömb, amikor bementünk mondjuk a teremben, nagy teremben, a táncteremben, és ugye forgott körbe-körbe a nagy diszkólámpa, és a falon, meg a mennyezeten, és a padlón is mentek a fények, gyerekek. Egy egyszerű, egy szinte egy semmi dolog, és mégis sok-sok embernek mekkora élménye fűződik a diszkógömbökhöz. Nos, hát gyerekek, folytatom az igazi csemegezenék lejátszását. Ha mondanék egy nagy nevet nektek, akkor ne lepődjetek meg, mert azt mondom nektek most, hogy a következő előadóm Amanda Lear, és hát nem gyenge zenét hoztam tőle, a No Credit Card című dalt. Hát remélem, hogy ez is tetszeni fog nektek. Hát ez nem az a zene, amit rongyosra hallgattunk, de számomra egy nagyon értékes muzsika, és ajánlom a vágyfülűeknek.

Hölgyeim és uraim, a következő zenémben azt mondják, hogy na gyerünk táncolni, kíváncsi vagyok, hogy fogunk-e táncolni. Get up and dance, és aki zenél nekünk, Kado.

Hát hölgyek és urak, ez volt ez a zene, ami magával tud sodorni. Crazy Eddie zenért nekünk is ennél, de Ibiza című dalt hallottuk. Következőkben volt ma már egy olyan zenénk, hogy a Sex Tonight, most pedig Dance Tonight következik, és hát meglepetés, hogy kitől fogjuk hallani, hallgatni, kétszer is fog nekünk az úriember zenélni, két hatalmas muzsika világsláger, 83-ból jön a muzsika.

Gyerekek, az idő megint nagyon gyorsan elrepül, 19 óra 21 perc van, és még a fél óra tiszta zenét nem játszottam le, de már is indítom azt a fél órát, amiben lesz majd Laserdance, Cosmotron, Koto Time, és hát lesz olyan is, hogy hát nem is tudom, hogy elmondjam nektek, Droid a zene címe, és a Mito együttes fogja játszani, na hát az lesz egy igazán nagy csemege muzsika.

Hát, hölgyek és urak, ez az együttes volt a Laser Dance együttes Cosmotron című daluk. És hát közben a Bandesz a hegesztő is csatlakozott hozzánk, aki azt írja, hogy szia Zsolt, ide jó, hogy itt vagy, vagy ez a hegesztő jelen csorvásról. Üdvöm mindenkinek, aki még itt van a legjobb rádióval. Hát szia Bandesz a hegesztő. Hát nem is tudom, hogy mit kívánjak neked, nagyon jó hallgatózást kívánok neked, meg kellemes időjárást, mert ugye az már nagyon ránk fér, hogy kellemes legyen az időjárás, viszont gyerekek, én hamarosan el fogok köszönni tőletek, van még 10 percem is, ebben a 10 percben még a legjobb zenéket fogom játszani, ugye a 80-as évekből, és hát ne felejtjétek el, hogy 20 órától jön hozzátok a Live Man, és hát ő is nagyon jó zenéket hoz nekünk.

Hát hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok, és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást, ami a 80-as évek zenéjéből állt össze. És hát ne felejtjétek, hogy kedden itt vagyok megint, és kedden már a 90-es évekből hozom a nagyszerű zenéket, és mindig igyekszem olyat hozni, amit csemeget, de majd olyat is fogok csinálni, hogy olyan zenéket hozok, amik slágerek voltak, tehát amikre nem csak mondjuk a vágyfülűek vágynak, hanem azok is mondjuk, akik csak úgy egyszerűen egy bulit szeretnének, ilyen is lesz. Hát gyerekek, ezt a zenét én már nem játszom végig, mert egy muzsikát így a végére még szeretnék nektek mutatni, az Off előadótól Elektrika Salsa című dalt, és ezt a ba-ba-ba-ba verziót. Hát nagyon remélem, hogy emlékeztek még erre a zenére. Nálam ez nagyon nagyot ütött annak idején, és én azért még napjainkban is elég sűrűn meghallgatom, és ne felejtjétek, hogy Liveman mindjárt itt van veletek. Sziasztok, további jókat nektek! Ba-ba-ba-ba.

ahogy szoktam mondani. Beköszönteném után tömény Hands Up, utána tömény Trance 9-től, és mondjuk is felfel a Weberre. Weber számgóhasta weboldalunkon www.spedjradio.hu.

Megyünk Klózsim, ne aggódjál, nem lesz gond. Hello Győri Zoltán, szia neked is! Hello János Holma! Hello Győri Zoltán, köszönöm szépen!

Na, egy régi DJ ismerős mondta ezt, ő ezt a verzet nem hallotta mindaddig, ameddig nem találkozott velem. Azt megmutattam neki úgy rendesen.

0: Itt a nyár lesz, van is 38 fok kb. Kellemes nyári idő lesz. Na most léci, és követettek meg léci. Jó, köszi!
1: Mit mondtál most?
0: Meleg lesz, úgy nem picit, csak annyit.

back into the old school. Hello, hogy szép estét neked is. Köszönöm, Kolo Jimmy. Back to the old school. I'm back. Mindjárt jön el, hogy 11 óra után kis hard techno. Old school. I'm back into the old school.

Ügynök, azt kell mondani, hogy is én múlt adásom egy órát lekéstem, na szóval nem voltam. Azért be kéne pótolnom. Kolozsi, mert nem mondtam, de te egy úr vagy, azt mondtam már.

Jövőre még találkozóra, esküszöm, ezt fogom adni. Szóljatok előtte! Ez volt Amerika, csak 8 terc top joy után. Kérdéseteket!

All Musica. Akkor még tudták annó, hogyan kezdeni élni. Na, az, hogy így történt. Tőlük csak tanulni lehet. Nekem meg kell Govétus, de sürgősen.

Köszönöm szépen Kolozsim az elismeréseket. Igen, Safri Duo. De mondtak, hogy is Safri Duo. Meg különböző hanglejtésekkel, meg egyéb kiejtésekkel.

Nincs idő, nincs egy 11 óra. Tisztítom, hogy izmos hardcore lesz, hogyha hardtechno. Jelentem, tiszta vagyok, és nem jók semmilyen szerhez. Még valaki félreértené.

big bass drum.

the bass drum, bass drum.

Na hatásznet meg volt semmire, most már nem lesz gond. Elsköszönöm értem, mi a helyzet. Vagy túl melegedve az elosztó, vagy nem tudom, de kint a... mi is osztopon. Vagy passz.

enyhén picinként másképp, de vissza akkor 90-es, 2000-es évek ide a Super DJ Rádiónak Jongantól, Lyman-től. Na, jó kérdésem lenne, most jól szólok, ahogy nem jól szólok? Meddig 55%, hogy igen, avagy nem. A szavazatokat kérem szépen a Bieber falunkra, köszönöm szépen, üzenetbe kérem szépen, jó van, köszönöm. Most Facebook szavazatot nem indítok erről, jó, köszönöm, elnézést kérek.

Igen, a szövege nem volt nehéz, a picinkén most rendszeresedünk itt a Super DJ Radio-n keresztül, jó magammal Lyman-nel, www.superdjradio.hu, ott lehet olvasni Viber szangot és konkrétan megint rugatni.

vonal, akkor 11 órára fog jönni a tömény izmos hard techno engot. Szoktam mondani, hogy semmilyen szerhez nem kell ezekkel nyúlni. Nem egyesek már megjegyezték.

tévedtem, Kőszaki Kavi beírt most itt a Weber nekem, hogy jön utánam 10 órakor, úgyhogy hát nekem nem marad, majd másba pótolom, hogy Kőszaki Kavi lesz utánam.

0: Excuse me.
1: Na, utána akkor fog jönni Kőszegi Gabi este 10 órától. Én meg rájöttem a probléma, úgyhogy már többet nem lesz, nem fog előfordulni. Köszönöm, hogy engem hallgatotok.

Köszönöm szépen, Nagy Zoltán! Nagyon a búcsú számom, ami olyan 3 perc 35 lesz kb. És utána fog jönni. Nem más, hogy Kőszik Gabi.

Na, akkor véget ér a munka már a live munkaterában, live-en voltam itt a Super DJ Rádion keresztül, talán fog jönni Kőszegi Gabi. Azt igen, az egy órát, amikor be fogom pótolni. Lehetett volna ezt, amire tudom magamat. Na, akkor után Kőszegi Gabi, jó szorgozást kívánok az este folyamán. Hogy visszük ez húzásra, azt nem tudom. De szerintem akkor ma már nem. Majd olyankor szeretnénk csinálni drum and bass délutánt, este felét. Kolozsi, mert oda nem megyek el. Köszönöm szépen, engem hallgatotok, mindenkinek jó éjszakát kívánok. Köszönöm szépen elismerés, Kőszegi Gabi. Önnek további jó szorkodást, aki marad, és szerintem pára maradtok. Jó éjszakát nektek is, és a Istvánék. Nagy Zoltán, fogok jönni. Hibád már kiköszöböltem. Encsike neked, pusszantás. Mindenkinek további jó szorkozást.

Hát akkor gyönyörű, szépes, jó estét kívánok mindenkinek! Augusztus 9, 10 óra volt 7 perccel. Mikrofon is a lejátszat mögött szerint jól magam, Kőszegi Gabi. Hosszú kihagyás után, na de itt vagyok veletek. Ez itt a szuper. Lightmannek köszönjük ezt a nagyszerű két órát. Kedves kollega, szuper zenéket hoztál. És én úgy gondoltam, hogy egy vasárnap este itt az idő a folytatásra. Mondta tesz egy szép vasárnap estén. Egy szép meleg vasárnap estén. Ja, valahogy úgy. Most jött eszembe, mivel elmúlt 10 óra, most már 7 perccel. Üdvözölném a kedves éjjeli baglyokat is. Basszus, derék volt. Két hét kiadás után. Ha jól emlékszek, akkor van nekünk egy Viber számunk is. Most jön a matek, elkezdett gondolkodni. 36 70 45 95 95. És még megy zsigerből. Szóval kedves éjjeli baglyok, kedves szuperek, ha van kedvetek, akkor nyomassátok az üziket. Megpróbálom beolvasni.

És kezdve szuperek, kedves bagyok, hogy mi várható a mai este folyamán? Egy kis ízelítő, amolyan dance, 2000-es évek persze szigorúan, mi más is lenne, ugye?

És kedves maglyok, úgy tűnik, hogy ma is hozzuk azt a bizonyos papírformát. Természetesen nyomatjuk a 2000-es éveket, csak úgy, mint mindig itt a Nightlife-ban, velem Kőszegi Gabival. És meg kell valljak nektek valamit. Két hét után mikrofont ragadni olyan érzés, mint amikor a 18 éves szűz először van nővel. Úgy gondolhatjátok. És közben kaptam itt az egyezményes nemzetközi jelt itt a páromtól. Azaz a kabbe jelt. Ugyanis hallottam, amit mondtam. Hát mondjuk erre nem számítottam, hogy itt volt a hátam mögött. És ami pedig az elejé színpadot illeti. Elsőként kezdtük Sunshine State-tel. Snake Davis Atlanta. Ez már pedig a Free and One. És a Reflect.

Lassan elkezdem nézni a Viber masinánkat is, ami két hét után olyan, hogy kicsit meg van zavarodva. Na de szerintem az jönnek itt szépen az üzik. Csak ki kell válogatni, hogy melyik szól nekem.

Kedves hölgyeim, urai, biztos a következő! Egy igazi klasszikus a 2000-es évekből természetesen. Annyit mondok nektek, hogy Bellissima. Az előadó pedig nem más, mint DJ Quicksilver.

És kedves szuperek, amint mondtam, Viber Machina helyreállt. Hamarosan akkor megkezdjük a Bagoly naplónak a megnyitását. És megnézzük, kik azok az éjjeli baklyok pillangók, akik itt vannak ma velünk. Így vasárnap este, augusztus 9-én.

Kedves baglyok, tessék figyelni a következő mókolásra! Egy ismert előadót fogok nektek lejátszani! Egy igazi balladát! Coffee Del Mar!

És igen, kedves bandiók, ahogy szoktuk mondani, mi emlékeket ébresztünk. Egy igazi emlékidéző ez is. Energy 52, Café Del Mar. Freedom One Remixben.

és közben akkor nyíljék a bagely napló. Nézzük meg, ki volt a number one, aki nem más, mint Dencsike. Régebben mindig megkaptam, hogy nem olvasom be a teljes üzit. Vannak azok a rövidített verziók. Ez olyan, mint a rövid szex, ami csak pár másodpercig tart. Na de a hatás az megvan. Szóval elsőként üdvözölni Bencsikét, aki annyit ír nekem: Halli-hó, szia drága kőszegi Gabi! Sziasztok éjszakai baglyok! De jó, hogy végre már jössz! Bár eddig kétszer is benéztem múlt héten, remélem most tényleg huhogunk végre! Kellemes zenei utazást kívánok mindenkinek, puszcsika Encsike! Szia drága Encsi! Hatalmas feeling újra beolvasni az üziket. És persze nem a rövidített változatot. Másodiképpen üdvözölni Moroszlányt, Nagy Zolit,

kedve Szolikám! Köszönöm szépen a Zsüzit! Üdvözlet a családnak átadva! És igen, mindenki jól van! Kipihenten üdén! Visszatértünk Skoltföldre!

egy kedves Üzi Encsitől. Mint már ma említettem DJ Simonnak, itt már sajnos Energy 54 van, Kofi pedig van, de sajnos csak a nappaliba. Kedves Encsi, hangerőd fel! És akkor pótoljuk, amit az Energy 54 adhat.

És kedves bogyók, 10 óra volt 23 perccel. Régebben volt az a szolgáltatás, hogy pontos idő. Na most nektek ezért nem kell fizetni, ugyanis én mondom itt a frankót. És egy újabb emlékidéző itt a Szuperen. Ami nem más, mint Sash. És a Zincar.

közben engedjétek meg, hogy üdvözöljem DJ Simon barátomat is, azaz Mr. Oye-t személyesen, aki írt nekünk ide a Viberünkre, ami ne bárkod a 3670-45-95-995-ös. Aki csak annyit ír, hogy Fiti 2, az az Encsinek Fiti 4. Szia, kedves Novikám, örülök, hogy itt vagy. És egyben akkor jó éjszakát kívánok is, mivel DJ Simonunknak holnap meló van. Reggel 4-kor kelés. És még annyit ír, hogy puszi Encsi néninek, mégpedig a hasára. Kedves Tomikám, have a good night, have a KitKat. Hatalmas pusztantás neked!

Kedves urak, hölgyek! Volt az a formáció, hogy egy hétben van hét nap. Az a 7 days and a 1 week. Természetesen BBE-től.

Jöjjön pályúdban Viber üzenet, mielőtt még elmaradnék vagy lemaradnék. Itt van velünk Csörgő Zsocsa, aki szűkszúban csak annyit ír, hú, Gabi. Szia, kedves Zsocsa, üdvözöllek, hatalmas pacsantás.

valamint üdvözölnék egy éjszakai pillangót is, aki nem más, mint Macskási Szilvink. És engedjétek meg, hogy megosszam veletek. Pár nappal ezelőtt volt szerencsém Macskási Szilvivel személyesen is találkozni. Egy igazi törzshallgatóval, aki a kezdetektől itt volt jelen az éjszakai baglyokkal, még az előző csatornán. Kedves Szilvikém, egy igazi élmény volt. És engedd meg, hogy az egészségedre akkor egy bírsál kocincsak.

Macskási Szilvi pedig annyit ír, üdvényeli Bagolyúr! Szuper belépő! Kedves Szilvikébe, hát még milyen lesz majd a kilépő? Nagyon örülök, hogy itt vagy! És amint mondtam, egy örök élmény volt a találkozás! És természetesen a közös kép, amit lőttünk, majd a Super DJ kedvelők csoportjába megy ki a Facebookra!

engedjétek meg, hogy üdvözöljek egy új éjszakai baglyot is, akit még eddig nem láttam itt. Ön nem más, mint Győri Zoltán, és csak annyit érekem szép estét, jó munkát! Szia, kedves Zolikám, üdvít az éjjeli csapatba, az éjszakai baglyok között! És természetesen szép estét és jó munkát neked is!

kedves szuper, figyelj, fülej! Itt egy újabb okolás. És az egyik kedvenc mókolásom. Mondhatni az, hogy örök írott szabály. BB 7 Days után. Egy jó kis Robert Miles. Azon belül is a Children. Oh my god! Erre mondják azt, hogy feláll a szőr, még ott is, ahol nincs. Borot váltak előnybe. Üdvözölném Truszámat is! Itt van velünk drága Kukori bácsi is, aki annyit érdekem a Viberre, kellemes műsorvezetés, Truszám! Sziasztok, szuperek! Hát szia, Kukori bácsi! Hatalmas pacsi neked! Nagyon örülök, hogy itt vagy! És remélem, neked is bejönnek ezek a nagyszerű night, éjszakai dallamok! Persze, nagyon örülök, hogy az éjszakai kukorolás is itt van velünk! Kukoriku!

És ami drága Kukori bácsi rögtön írt is, mégpedig az, hogy jó a szőrös is. Kedves Duszám, nem válogatunk. Egyetértek veled. Borotvált szőrös. Egyre megy.

üdvözölném Kolozsi minket is. Szia, kedves Ibikém! Hatalmas pacsi neked! Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz! Imi azt írja, imádlak és hiányoztál. Hát Ibikém, te is hiányoztál, mondjam azt. Igen! Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz!

0: Yeah, let's go to the beach.
1: És kedves szuperek, egy 10 óra 36 perckor mindenkit szeretnék meginvitálni egy kis igazi beach partira. Igaz, hogy így virtuálisan. Na de, képzeljétek magatokat oda a tengerpartra. A homokos tengerparton. Nagyba megy a lépkedés, egyet jobbra, egyet balra. Erre nagyszerű számra, ami nem más, mint Nalin és Kane és a Beach Ball. Közben egy üzenet Encsikétől. Abban nincs hiba, főbagoly úr, hangerő klimaxolva, azaz kibaxolva. Dobhátja reszkés beindult. Csapast végre! Kedves Encsikém, köszönöm a szanga, ha-ha-ba-ba-ba-ba-ba! Azaz köszönöm a szüzit! Ezt jól megaszontam, ugye? Közben hatalmas pacsom is Erdélybe, Erdőszentgyörgybe! Üdvözlöm a drága Isa családot! Isa Istin kírt nekem! Csodásan szuper estét kívánok neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből! Az is a család is felszáll a Super Bagoly Expressre! Nagyon örülünk neked! Örülünk, hogy hallhatunk, és annak, hogy végre vagy! Hát kedves Istikém, részemről az öröm! Megmondom nektek őszintén, 2 hét alatt elvonási tüneteim voltak, de most már itt vagyok! És természetesen a Bagoly Express robog, mint mindig! Este 10 után itt a Superen, veletek az éjszakai baglyokkal.

Macskási Szilvén pedig annyit ír, egy örök élmény. Szilvikém a részemről is. Üdv Kukori bácsinak, őt is sokszor hallgatom. Kedves Kukori bácsi, az üzi átadva neked.

és kedves Nagy Zolink is írja oroszlányból, hogy örülök, hogy vagy. Na de mi van a hangoddal? Have a break, have a KitKat. Oh yeah, ahogy Simon mondaná. Kedves Zolikám, a hangom pedig olyan, mint a szexi és nőies. Majdnem azt mondtam, na mindegy.

Kukori bácsi pedig annyit ír puszi Encsikének. Hát igen, kedves Kukori bá, Encsike még fenn van. Aktív még a kisasszony. Két méteres hullámok, tenger, yeah! Na meg persze a finom koktél a Kukori bácsi. Ne felejtsük el azt se. Alkohol, mámor.

És akkor figyeljetek, drága ilyeni bagyok, 10 óra 41, Kolozsi pedig annyit ír nekem, óriási zene, Encsikének üzenem, hogy jó zene végre, a legjobb zenék. És persze azt is megkaptam Imitől, hogy Gabi, imádom az Adidat, 1000 éve. Kedves Imikém, örülök, hogy tetszik a mai felvétel. Brian Adams, Chicane.

Ó, Istenem, drága ijjeli baglyok! Megmondom nektek az igazat, ez nem csak egy műsor, hanem egy életérzés is. Nem csak a jó zenék mennek, hanem a szuperűzik is. Így egymás között a ijjeli baglyokkal. Encsi is írt nekem, adok én Encsi nénit. Sok 20 éves megirigyelni ezt a karosszériát és ezt az energit. Ahogy hallom, a drága Kukori bácsi itt is huhog még, összekeverte a napszakot a drága. Vagy a baglyokat a tyúkokkal. Hát hogy lesz így hajnalba ébresztő kukorékolás? És persze pusztantás az oroszlányi Gedeon néninek is. És jelzem, ma semjéri megbelegszik a pultban. És ehhez természetesen Bryan Adams is hozza a formát a Don't Give Up-val. Kukori bácsi pedig annyit ír, dolgozom, úgyhogy nem lehet aludni. És persze a koktélok jöhetnek.

reggel, kedves Ibikém, ez az, ez ám az igazi zene, ugye? És ígérem, hogy a következő se lesz gyenge, egy igazi emlékidéző. Figyelj, fülej, hamarosan jön a mókolás.

0: és kedves szuperek, amint ígértem nektek, egy újabb emlékidéző. Ő nem más, mint Paul Van Dyk és a Foreign Angel. Közben egy újabb üzenet Kolos Imitől, aki annyit ír nekem, mentsék egy betyár jó csaj. Hát kérem szépen, na, az a bizonyos karosszéria, meg a tuning.
1: Ibi azt írja, csak szólok.

és kérem szépen egy válasz Emcsinek, Kukori bácsitól, hajnalban még a nap is más, fogok kukorikolni hatig, Melló, válasz Emcsinek.

Kedves baglyok, egy újabb emlékidéző. Halad az idő. 10 óra 49. 49 perce. Megy a húhogás itt a szuperen. Veletek az éjszakai baglyokkal. Na meg velem. Kőszegi Gabival. Viper. És a Titi Twister. A Titi Twister, ahogy az angolok mondják. A titire. Tici-tici. Tessék figyelni a vokára. Igazi hidegrázós.

Tuszántó pedig a következő üzi. Jók ezek a zenék, nagy gratula a műsorvezetőnek. Kedves Tuszám, köszönöm az elismerést. Hatalmas cupp! És amint látom, Kolozs Imink is írja, ez zene a javából. Hát Imikém, nagyon örülök, hogy tetszik a felhozatal. Ezek azok az igazi emlékidézők, mint például Paul van Dijk és a Foreign Angel. Na meg ez is Viper és a Tweety Twister. Macskási Szilvi barátnőmet pedig felkérném egy bír fogyasztásra. Egy közös kocintás, így az éjjeli baglyokkal, meg az éjszakai pillangókkal. Nekem már ki van töltve, úgyhogy várom a kedves baráti társaságot is.

És igen, kedves maga, kabint ígértem, Tiesto bácsinak a kezei alól került ki ez a nagyszerű remix. Search of Sunrise remixben Delirium és Sarah McLachlan. Na meg a Silence. Nagyon kedves Hüzi Encsikétől. Imádom az express utazást. Ez a munka egy szórakozás. Imádom. És sok így. Ez a Kényszer Szabi. Örülök, hogy újra együtt a banda. És Kukori bácsinak főleg. Imádom, ahogy csűri csavarja. Kedves Encsi, az Hüzi átadva. És ami duszámat illeti, imádjuk, ahogy csűri meg csavarja az öreg kukoribát.

CV pedig annyit ír, hát nekem nincs bírs, az erdő nem küldte, na de van itthon Szilva, úgyhogy mehet a kocintás. Kedves Szilvikém, visszaszámlálás indul, 3, 2, 1, hatalmas egé mindenkinek! És örülök, hogy itt van újra az éjszakai csapat, az éjszakai baglyok, na meg az éjszakai pillangók.

Kolozsi Vink pedig annyit ír, ha van zene, ez menjen akkor mindenkinek, aki itt van. Kedves Ivikém, köszönjük mindenki nevében. Sarah McLachlan, Delirium. Na meg a Silence. Kukori bácsi pedig annyit ír, aranyosak vagytok, de ne túlozzatok. Kedves Duszám, ez nem túlzás, nem ámítás. Aki csűri, csavarja, az nem más, mint te. Imádunk, szeretünk, puszilunk.

nekünk egy újabb emlékidéző. IO és a Rapture, Armin van Buuren remixével, és egy üzenet Encsitől. Nekem Cola Zero jutott, az is játszik, neki mindenkinek. Kedves Encsikém, nálunk az éjszakai bakyoknál minden játszik. A Cola Zero is, sok viszkivel.

drága macskás és szildik is írja Eki. Ettől már csak az volt jobb, amikor a lányod énekelt nekem. Kedves Szildikém, örömmel tette. És persze, köszönöm ezt a nagyszerű üzit is.

és egy üzenet MCK-től méghozzá Kukori bácsinak. Kukori bácsi, összetetszik téveszteni már a szerepeket. Szerénke a Frakka Macskák Réme című mesébe volt. Jó vagy és pont imádunk. Ez így van, Kukori bácsi. Szerénykedés tessék megtartani ott a Kukori dombon. Ez itt a szuper. És benne pedig a nagyszerű műsorvezetők, akik nap mint nap szívvel lélekkel tartják itt a nagyszerű műsorokat. És így van, kedves Kukoribá! Whisky jéggel és almalével!

Kedves baglyok, 11 óra múlt 6 perccel. Igaz, hogy vasárnap van. Igaz, hogy kezdődik a munkahét. Na de ez itt a szuper. És mivel 10 óra múlt, Nightlife természetesen velem, Kőszegi Gabival. És remélem, hogy ezek a dallamok azért mindenkit elvarázsolnak, nem csak engem. Olyan igazi munkasegítő dallamok, vagy inkább olyan ráhangolóak. A szaxofon és a hegedű, kérem szépen, ez az a két hangszer, ami a magyar emberből előcsalja a könnyeket. Meridian és a Tidal.

Örömmel látom, hogy a kemény bebeg itt van velem. Kolozs Imink is írt nekem, mégpedig az, hogy Nightlife. Itt van Imikém, Nightlife. Veletek az éjszakai baglyokkal. Bencsi pedig annyit ír, én holnap nem dolgozom, csapas nyugodtan. Aki meg igen, az. Bitang jó zenék. Köszönöm, drága Encsi. És figyelj, fülel, jön a következő. Amíg érem, hogy oda fog-e baszni, de keményen.

Kedves éjjeli baglyok, egy gyors kérdés. Tegye fel a kezét, aki még itt van velem. 36 70 45 95 995. És a másik kérdés az, hogy bírjátok-e még? Tudom, vasárnap van. Tudom, hogy 11 óra múlt 14 perccel. Na de, robogunk ezerrel. Metro Dade, Under Voyage. Oh my god! Ez az angol szoktam mondani. Na meg én is. Igazi hidegrázos ez is. Borotvált részen is feláll a szőr. Ezek a dallamok igazi emlékidézőek. 90-es évek elején még, amikor Technics hifivel toltam. Istenem, de szépen szóltak ezek a dallamok. Dolby Surround. 5+1-es hangzás. A nappali szépen dübörgött. És a szomszédoknak is tetszett a zene. Ugyanis a matávos telefon megcsörrent. És mondták, Gabikám! Nagyon jó szól a zene, de az egy kicsit le kéne halkítani.

És ahogy Jancsike írja nekem itt a Fiverünkön, vidjük még a gyűrődést, mint Mel Gibson a Halálos Fejver című filmben. Remélem mindenkinek megvan a jelenet. Hát már hogyan retegve ne?

Kori bácsi is írja nekem, ma van 450-es. Kedves Luszám, igen, a konkurencia, amikor ugye a technis nagyba tombolt, az Aiva is azért oda tette magát. Na meg ugye mellette volt a Pioneer, na meg a Sony, na meg a Philips,

és itt van az újabb mokolásom, Age of Love, The Age of Lover, Jemen Spoon remixében. Figyelj, fülej! És persze örömmel látom, hogy itt van még a kemény mag. Kolos Zsimink is írja, jelen, They don't stop coming, and don't stop coming, and... Így van, Ibikém.

És kedves Szilvikém, a kérdésedre a válasz. Holnapi nap még relax van. Azaz jó kis pihenés, aztán majd a keddi naptól kezdődik az igazi élet. Vissza a tutiba. Addig meg pedig megy az emlékidézés, hiszen azért rengeteg élményben volt részem. 2 hét, megjártam Európát. London, Párizs, Németország, Hollandia, Magyarország, Románia, Kovászna. Hát kérem szépen, emlékből nem volt hiány. Na, persze alkoholból sem.

És kedves magja, körömmel látom, hogy a keményben még mindig itt van velem. Így 11 óra 28 perckor, vasárnap, egy szigorúan munkakezdés előtt. Ne feledjétek, hamarosan hétfő, megkezdődik újból a munkahét, már akinek. Közben egy jó kis likit-likit. Kedves uraim, tudjátok, a nyalás művészete, a likit. DJ Free és Rotek közöse. És közben látom, azért vannak olyan szerencsések, mint Nagy Zoli is, aki a szabadságot tölti. Na meg Encsi, amit jól emlékszem. És egy újabb üzi, Macskási Szilvimtől Lencsikének. Azt írja Encsi, az én férjem Mel Gibsonhoz hasonlították. Eléggé jóképű volt, de a lényeg, hogy nagyon jó ember volt. És örömmel látom, hogy Kolos Zsimi is még itt van. Viszont annyit ír nekem, hát nehezen, de lépek. Reggel kellőce 5-kor. Kedves Zsimikém, köszönöm szépen a részvételt. És persze, neked is jó melót jövő hétre. Hatalmas pacsi. Szia Imikém, jó éjszakát!

Kedves baglyok, jöjjön egy kis latin hangulat! Csak azért, hogy a hétfői nap majd jó kezdődjön! Latin Confirmation, Marty Fame és a Cuba egy DJ Max remixben!

is itt van egy Üzi Encsitől. Macskási Szilvi csak nem. Te is ugyan a cipőben jársz, mint én. Az én férjemet pedig mindig Michael Schumacherhez hasonlították. De jó ideje már, csak az őrangyalom.

És kérem szépen egy újabb üzi, amit Drága Encsikénktől. Jó éjtaki nyugovóra tér. Ja is Gabi. Encsikének már egy éve Szabi van. 35 évnyi vendéglátást jól ki kell pihenni. Drága Encsi, vannak még szerencsés emberek a világon. Főleg a vendéglátósok, amint látom. Reméljük, hogy akkor ez a Szabi nagyon jó tellik. Mondjuk, aki a szupert hallgatja, mi más is lehetne, kérem szépen! Tube! Latin confirmation!

És akkor kedves éjjeli vagyok, hogy is van ez? Sokáig voltam távol, 2 hét volt csak, de nekem azért ez többet jelentett.

Encsike pedig annyit érez, így is van. Legalább van időm napindap hallgatni a világ legszuperebb rádióját. Ezeket a latin kis mixeket. Így van, Encsi.

És egy üzenet Macskás és Szilvimtől. Öncsékének üzenem. Jelöljön be a Facebookon. Szilvia Macskási. Szerintem van miről beszélgetni. Kedves Öncsike. Annyit tudok garantálni, hogy nem bánod meg. Úgyhogy tessék megkeresni Macskási Szilvit a Facebookon. És kezdeni egy új barátságot.

És amint látom, Bésfény mondottam, a kemény mögé mindig itt van. Drága Kukori bácsink annyit ír, nyáron pihi a vendéglátásba, jól megy ám. Szuperben szuper zene, na meg pletyiznek a csajok.

És itt van Encsi üzenete is. Egy a bökkenő az, hogy nincs Facebookom, úgyhogy valaki szépen majd megadja nekem a számodat. Ha nem Gabi, akkor majd a Simonom. Valahonnan úgyis megszerzem, abban jó vagyok. Encsi azt írja, születtek itt már barátságok. Például a Hutinger Ritájék vagy a Mazsijék. Encsi azt írja, megoldjuk. De igazából oroszlány sincs messze Budapesttől. Egy Rauf Fizura nekem ennyit megér. Ez egy keringő volt a felkérőre, vagy felkérő a keringőre. Kedves Szilvikém! This is a beautiful friendship. Ahogy Gergebán mondta a macska jajba. És így van, Szilvikém, friends forever, tudod? A barátság örök.

is így van, kedves Encsi, a szakavatott fülek, kérem szépen! Ilke Klicsin és a Transmission! Csak itt a Szuperen, az éjszakai vagyoknak, így 11 óra 50 perckor, éjfél előtt 10 perccel,

És Szilvi is írja, én tolom ide oda. Kedves Szilvikém, Friends Forever, a barátság örök, na meg ezek a nagyszerű zenék is. És még egyszer köszönöm szépen neked a nagyszerű találkozást, és azt a gyönyörű pólót, amit kaptam ajándékba.

is így van, kedves Szilvikém. Te vagy az nem más, mint a piros bicikli kizárólagos forgalmazója, egyenesen Oroszlány Cityből. My friend, the red bicycle, a piros bicikli.

És amint látom, Encsikink is good night-ot kíván. Good night, kedves Encsike. És hamarosan én is búcsúzom tőletek. Még egy utolsó szám. Aztán én is azt mondom, hogy have a good night. Have a KitKat. De előbb jöjjön még egy mókolás.

És egy üzenet Kukori bácsinktól. Van egy orosz lány ismerősöm, Katyusha. Jó ét, kedves kéim! Köszönöm a remek műsor, Duszám! Jó pihit, szuperek! Kedves Kukori bácsi, én köszönöm, hogy itt voltál. Melóba pedig kitartást. És én ezzel szeretnék tőletek elköszönni. More Than Talking, Brother Louie! Szuper szép estét kívánok mindenkinek már, ami visszamaradt belőle, az a szép hajnalt! Mikó van és a lejátszó mögött szerint jobb magam, kőszögig, amit hallottátok. Mokoldi szokás szerint. Csúdió szuper hétfőt kívánok, majd mindenkinek, na meg a jövő hetet. Ne felejtjétek csekkolni a Facebookunkat. Szerintem biztos, hogy jelentkezem jövő héten, előbb, mint csütörtök meg péntek. Majd a hét közepén is azért jövök én is egyet huhogni. Csak úgy, mint Kukori bácsink, kukorékolni. Még egyszer köszi szépen mindenkinek. Jó éjszakát kívánok. Have a KitKat, have a good night. Meg ehhez hasonlók. Legyetek jók, maradjatok szobatiszták. Csubi, csubi, ciao, ciao.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Back to the old school.
1: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Yeah. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.